0: a Rádió 88.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a Belvárosban.
4: You ready?
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
5: Szeged!
6: Rádió 88! 88.

0: Rádió 88.
1: Az életünk része. Az életünk része.
2: Hello, Geszti Péter vagyok.
3: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
4: Beléd szerettem.
2: Beléd szerettem. Ez van.
1: 88.

0: itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Ma is hőségre kell készülni, mert 34 fokot is mérhetünk majd napközben. Ne felejtsünk el több vizet inni a nagy melegben. Mindjárt jönnek a hírek, ahol egy kalocsáról ellopott kis repülőről is szó lesz, ami miatt még a katonai vadászgépek is felszálltak.
1: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Megalakult az útjelző, látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, amely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. A hálózat közös szakmai javaslatokkal és állásfoglalásokkal segíti az érdekképviseletet. A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Csanád vármegyei egyesülete alapító tagjaként vesz részt a munkában. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy egyebek mellett a látássérült utasok közlekedési nehézségeit mutatják be.
1: Szeretnénk, hogyha nem csak akkor jelennék meg, amikor fehérbót nap van, vagy egy látássérült ember az nem csak akkor, amikor valami különlegeset tesz, vagy amikor éppen ünnep van, és akkor lehet egy kicsit sajnálni, hanem legyen egy ilyen általános megjelenése, vagy lehessen akár szakemberként is, például a médiában jelen.
0: Ismét zajlik a munka Hódmezővásárhelyen a Tótmalom utcában. A kivitelező a régi szakasz felújításához látott hozzá. Az önkormányzat augusztus 15-én adta át a munkaterületet. Ez a beruházás a magyarépítők.hu oldal információi szerint 422 méter hosszú útszakaszt érint. A fejlesztés a közműhálózatot is érinti, ahol 91 méternyi régi vezetéket bontanak el, a helyére 98 méteren új kábelt feszítenek. Az új oszlopokra ledes közvilágítási lámpatestek kerülnek majd. Még a katonaság vadászgépeit is riasztani kellett szombat reggel, miután egy részeg férfi ellopott egy kis repülőt Kalocsáról, majd Paks felé indult, végül kényszerleszállást hajtott végre. A férfi a landolás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták végül a 24 éves szomori férfit, és most azt vizsgálják, hogy az alkoholon kívül fogyasztott-e mást is. Továbbá a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai és az ország többi repülőterén is. És már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árva szúnyograjok. A Hungaromet ZRT azt írta, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árva szúnyogok. Az árva szúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: voltál jó.
1: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
1: Az életünk része.
3: Ma

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
3: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ma is hőségre készülhetünk Szegeden, 34 fok is lehet. Szeptember 8-ig lehet jelölni a JATE díjra. Élelmiszermentő applikációt készített Ásotthalom, és új országos hálózat alakult a látássérültekért. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 30-án Nagy Ágitól. A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor, a JATE díj testület egyik tagja elmondta, mivel jár a díj.
4: Megkapja a díj, ami jelent egy szerintem nagyon ízléses kis posztikát, oklevelet, illetve az 5000 dolláros díjat. Talán azt úgy érdemes megemlíteni, hogy valamilyen értelemben, mivel ezt Katia Nobel-díjával alapította, valahogy talán a Nobel-díjhoz is kapcsolható a történet.
3: Két hónapig tart a lift felújítása a Szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán. A felújítás idején a megszokott lift helyett kizárólag a teherlift üzemel, ráadásul annak használata is lift kezelő közreműködésével történik. Hétköznap reggel 7 és délután 3 óra között meg kell várni a lift kezelőt, aki segít a teherlift használatában. Délután 3 óra után a betegeknek a portás vagy az ügyeletes beteghordó segítségét kell kérniük. Ezért a klinika arra kéri az érkezőket, hogy a működő liftet elsősorban mozgásukban korlátozott betegek, betegszállítók, valamint a betegellátáshoz szükséges szállítmányok számára hagyják szabadon. Már az éjszaka kiengedték a kórházból a péntek esti bungee jumping sérültjét Szegeden. Mint arról korábban beszámoltunk, a szín harmadik estéjén egy balesethez hívták a fesztiválon szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgalatot. A bungee jumping darunál egy fiatalember egy szerencsétlenül sikerült ugrás miatt balesetet szenvedett. A jelenlévő mentősök azonnal ellátták, majd stabil állapotban a kórházba szállították. A szervezők tájékoztatása szerint a sérült vizsgálatai negatívak lettek, így ezután el is hagyhatta a kórházat. Az eddigi tapasztalatok alapján minden eddigi látogatottsági számot megdöntöttek az érdeklődők, akik bekukkantottak a Szegedi Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesülethez a színen. A sátruknál a különféle zöld témákban beszélgethettek tanácsadóikkal, kérdéseket tehettek fel, kérdőíveket tölthettek ki, vagy a témákat feldolgozó ügyességi és tudást is igénylő feladatokat oldottak meg. A gyerekek számára játékokkal is készültek, de úgy tűnik a fiatalok is szívesen kipróbálták ezeket. Először egy pukkanásra, majd sűrű gomolygó füstre lettek figyelmesek a szomszédok az egyik szegedi Vértói úti 10 emeletes panelban. A helyszínre több tűzoltó és mentő is érkezett péntek este. A tűzoltók két embert, egy idős házas párt mentettek ki az épületből. Egyiküket az ablakon keresztül hordágyon hozták ki, míg az idős nőt a tűzoltók kísérték ki. A tűz eloltása után sem pihentek a lánglovagok, mert még hosszasan hűtöttek oxigénpalackokat. Apokaliptikus látvány fogadja az arra járókat Szeged határában az 55-ös út közelében fekvő Gumistónál. A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételeken hatalmas kiszáradt, mélyen összerepedezett mederrészek láthatók, a megmaradt sekélyvízben és annak szélén pedig elképesztő mennyiségű gumiabroncs hever. A képeken vannak olyan partszakaszok, ahol szinte egymást érik a régi gumik. A Szegedi Vízmű ZRT még dolgozik azon, hogyan tudják megtisztítani a tavat. Ismét zajlik a munka Hódmezővásárhelyen a Tótmalom utcában. A kivitelező a régi szakasz felújításához látott hozzá. Az önkormányzat augusztus 15-én adta át a munkaterületet. Ez a beruházás a magyarépítők.hu oldal információi szerint 422 méter hosszú útszakaszt érint. A fejlesztés a közműhálózatot is érinti, ahol 91 méternyi régi vezetéket bontanak el, a helyére 98 méteren új kábelt feszítenek. Az új oszlopokra ledes közvilágítási lámpatestek kerülnek majd. Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak ki Bordányban. A szőlő kivágás Bordányban egy új mezőgazdasági kísérlet kezdetét is jelentheti, ugyanis olyan növényeket telepítenek a területre, amik a homokhátság egyre forróbb, szárazabb időjárásában is életképesek lehetnek. A lehetséges jelöltek között a homokizab is szóba került. Tanács Gábor polgármester elmondta, a helyiek ötleteit is várják.
1: Én azt látom, hogy az egész térségben ez problémát jelent. Nálunk is a gazdák közül nagyon sokan hagynak föl most a különböző szántóföldi növénytermesztéssel, tehát nekik is szerintem nagyon nagy segítség lenne az, hogyha találunk olyan vetőmagokat, vagy olyan növényeket, amelyeket utána ők is tudnak majd használni.
3: Élelmiszermentő applikációt készített Ásott Halom. Az Ásott App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Pap Renát a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszer tudnak fenntartani.
5: Az elmúlt 2 éves statisztikánk az az, hogy több mint 20 tonna mennyiségű élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és tartós élelmiszert tudtunk menteni, és gyakorlatilag már 3200 olyan adományozotti család, vagy adomány átvevő partnerünk lépett be a programba, akik rendszeres adományozottaink.
3: Megalakult az útjelző látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, amely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. A hálózat közös szakmai javaslatokkal és állásfoglalásokkal segíti az érdekképviseletet. A vakok és gyengénlátók Csongrád Csanád vármegyei egyesülete alapító tagjaként vesz részt a munkában. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy egyebek mellett a látássérült utasok közlekedési nehézségeit mutatják be.
6: Szeretnénk, hogyha nem csak akkor jelennék meg, amikor fehérbótnap van, vagy egy látássérült ember az nem csak akkor, amikor valami különlegeset tesz, vagy amikor éppen ünnep van, és akkor lehet egy kicsit sajnálni, hanem legyen egy ilyen általános megjelenése, vagy lehessen akár szakemberként is például a médiában jelen.
2: Jó reggelt kívánok! A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Több szegedi versenyzőért is izgulhatunk a poznáni kajakkenu világbajnokság döntőin. Miután a Magyar Kajakkenu Szövetség óvása Varga Katalinért sikeres volt, ő is rajtolhatott tegnap reggel a KL2-es kategória 200 méteres középfutamában. Itt meg is mutatta, hogy a versenyben a helye csak nem 3 másodpercet vert a másodikként lapátoló spanyol ellenfelére. Kis Ágnes is futamgyőzelemmel jutott a döntőbe a kenu egyesek 500 méteres számában, Nagy Biankával kenupárosban pedig az 500 méteres verseny 7. helyezettjei lettek. A férfi kajak 4-es a szegedi Nádas Bencével az 5. helyen végzett, Suba Norbert pedig a VL2-es kategória 200 méteres futamában ért el a 6. helyet, ezzel pedig a B döntőbe jutott. Boldi Zsárdalma viszont KL2 200-on csak 4. lett a középfutamban, ezért lemaradt a döntőről. U16-os Európa-bajnok bronzérmes vízipólós szerződtetett az SVE Goodwill Pharma Fortacell. Mint írják, Dömsödi Denise fiatalkora ellenére már komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen az EB bronzérem mellett a nyáron tagja volt a világbajnokság U16-os lányválogatottjának is, ami végül a 4. helyen zárta a tornát. A játékos az új idényben már Szegeden folytatja pályafutását. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
3: Zavartalanul napos idővel zárjuk a hetet Szegeden, sokat süt a nap és kánikulára kell készülni. Napközben 34 fok lehet a maximum.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.

0: A nyár minden pillanatához van egy szegedi kedvencünk.
1: Nyár Szeged, Rádió 88.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része. Ez a Rádió 88.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 30-án már kezdődik is a Café 88 hétvége, ahol a mai napon is több témával készültünk, például a friss információk után biztos, hogy szóba kerül az, hogy sárkányrepültek és alpakát sétáltattak a megye látássérültjei. Emellett egy élelmiszermentő applikációt készített ásotthalom, de szóba jön az is, hogy 12 éve várnak a lakosok arra, hogy elkészüljön a Bordány és Zákány szék közötti hiányzó útszakasz, valamint, hogy bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. Hasznos, izgalmas és persze Szegedet és a környékét érintő témák ma is a Café 88 hétvégében, amelynek a friss információk után már neki is kezdünk, előtte viszont valóban Nagy Ági érkezik.
3: Kitart a hőség augusztus utolsó napjaiban, és ezért érdemes a legmelegebb órákat hűvösben tölteni és több vizet inni. Most jönnek a hírek, amiben egy ásotthalmi fejlesztésről is szó lesz.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv, és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Na ez az! Let's go!
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd, délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
3: Élelmiszermentő applikációt készített ásotthalom. Az Ásott App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Pap Renát a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszert tudnak fenntartani.
7: Az elmúlt két éves statisztikánk az az, hogy több mint 20 tonna mennyiségű élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és tartós élelmiszert tudtunk menteni, és gyakorlatilag már 3200 olyan adományozotti család, vagy adomány átvevő partnerünk lépett be a programba, akik rendszeres adományozottaink.
3: Először egy pukkanásra, majd sűrű gomolygó füstre lettek figyelmesek a szomszédok az egyik szegedi Vértói úti 10 emeletes panelban. A helyszínre több tűzoltó és mentő is érkezett péntek este. A tűzoltók két embert, egy idős házas párt mentettek ki az épületből. Egyiküket az ablakon keresztül hordágyon hozták ki, míg az idős nőt a tűzoltók kísérték ki. A tűz eloltása után sem pihentek a lánglovagok, mert még hosszasan hűtöttek oxigénpalackokat. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. És végül újra régi karaktere Ron Weasley bőrébe bújik az eredeti Harry Potter filmek színésze Rupert Grint. A Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway musicalben New Yorkban Ron felnőtt változatát fogja alakítani. A színész először 11 éves korában játszotta a szerepet, most pedig már 38 éves. Jövő februártól 4 hónapon át lesz látható a színdarabban, mely Harry, Ron és Hermione felnőttkori életét követi nyomon, 19 évvel a könyvsorozatban leírt eseményeket követ. Ron és Hermione ekkor már házasok, és a lányuk jár a Roxfordba. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jó reggelt kívánok! Indul már is a Café 88 hétvége 2026. augusztus 30-án itt a 88-ban, ahol szegedi és Szeged környéki témákkal készültünk, na meg persze akár fesztiváldalokkal, meg rengeteg kedvenccel. Itt a One Republic már is a Counting Stars-al.

0: Csókorítunk, Granum, és egy fesztiválos dal, a Lionheart. Hát most már a szegedi ifjúsági napok után, ezt a vasárnap reggelben elmondhatjuk, de hát azt gondolom, hogy picit most egy ilyen visszatekintés történet az elmúlt 4 napra, ami azt gondolom, hogy bulikban, zenében és remélem, hogy élményekben igazán gazdag volt. A mai Café 88 hétvége pedig témákban lesz gazdag, de van egy facebookos kérdésünk is. Melyik a kedvenc szegedi rendezvényed? Ezügyben várjuk a válaszokat. Hát nyilván akár egyébként a hétvégi fesztivált is lehet említeni, vagy a heti fesztivált, de lehet, hogy más a kedvenced. Írd meg 0632998888 a számunk, és a válaszokat természetesen várjuk egyébként akár a Rádió 88 közösségi oldalán is. No de az első témánk, sárkány repültek és alpakákat sétáltattak a megye látássérültjei. A vakok és gyengénlátók Csongrád-Csanád vegyei egyesülete idén nyáron sem unatkozott, több kiránduláson is részt vettek, voltak például Balatonföldváron és Békéscsabán is, ősszel lovagolni mennek, valamint a Somogy megyei látássérülteket avatják be a sárkányrepülés izgalmaiba, és sárkányhajózni is elviszik majd őket. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy október a látás hónapja, erre is készülnek. Az elnök asszonnyal Fáy Bernadett beszélgetett.
1: Önök mindig rengeteg programmal készülnek, nyáron mivel töltötték az idejüket?
2: Nyáron, hát nagyon sok kirándulás volt. Van egy kiránduló klubunk, a Vidám Vándorok klubja, és ők voltak egy 3 napos kiránduláson Balatonföldváron, de 1 napos kirándulásokra is mennek, meg voltak is, meg most is mennek, majd most a Budakeszi Vadasparkba mennek a hétvégén. De voltunk egyesületi kirándulással a Csaba Szabadéban található alpaka farmot, megnéztük, sétáltattunk alpakát, és megetettük azzal, amit ott adtak nekünk a gondozók, meghallgattuk egy erdészeti előadást, és elmentünk Békéscsabára, a szlovák tájházat is megtekintettük. Természetesen felszállt velünk a sárkányrepülő is, amit hát rólunk már mindenki tud, hogy ha vakok egyesülete Csongrád-Csanád van, akkor sárkányrepülő, és igen, volt és még lesz is sárkányrepülős program. Úgyhogy a nyár az ezzel telt, és a klubjainkat tartottuk meg.
1: Őszre mivel készülnek?
2: Készülünk arra, hogy fogadjuk a Somogy megyei látássérült emberek csoportját, és nekik leszünk a vendéglátóik, és segítjük elő a programjaikat, akik szintén sárkányrepülőzni, sárkányhajózni jönnek, és túrázni jönnek Szegedre 2 napra, és nekünk még mindig tart a sportpályázatunk ebben az évben, ugye több mint sportpályázatban több programunk is volt tavasszal is. Ennek a keretében voltunk május legvégén Kaposváron, ahol mi túráztunk és körbejártuk a Deseda tavat, ez egy 15 kilométeres túra volt, és ebben a programban ősszel 2 lovas program még lesz, tehát elmegyünk a Tisza-szigeti Kabala lovasudvar és lovasterápiás központba, ahol látássérült egyesületi tagok ismerkedhetnek a lovaglással, egy terápiás ló segítségével és egy másik ló segítségével pedig különféle feladatokat lehet a foglalkozásokon megoldani, úgyhogy ezek még nekünk lesznek ősszel.
1: Október a látás hónapja, ott szerveznek valamit?
2: Segédeszköz bemutató és segédeszköz vásár lesz majd Szegeden. Egy kulturális programban megemlékezünk arról, hogy mik is történtek ebben az évben, milyen feladataink voltak, miket teljesítettünk. Tervezünk egy utcai sétát, egy felvonulást is, de erről majd később fogunk majd ezt megtervezünk, és akkor fogjuk a médiát erről tájékoztatni, amelyben a látássérült emberek közlekedési nehézségeire szeretnénk a figyelmet felhívni, tehát ez egy figyelemfelkeltő séta lenne, és hát mindenféle olyan játékokat szeretnénk, amelyek ebben a hónapban, az októberi hónapban fölhívják ránk a figyelmet. Arra, hogy mit jelent, hogy látássérült emberek is járkálnak itt ebben a városban, és hogyan lehet elősegíteni, hogy ők is biztonságosan tudjanak közlekedni. Úgyhogy erre készülünk, és aztán meg az évvégi ünnepi programjainkat fogjuk majd megtartani.
0: Ballai Anna Máriát hallottad, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnökét itt a 88-ban, ahol Selena Gomez-é a folytatás.

0: Nagy Bogit hallhattuk, aki a héten egyébként Szegeden is színpadra állt. Igen, például Dess is benne volt ebben a dalban. Vele is találkozhattunk a Tiszaparton. A Jól leszek újra az előző percekben. Neked melyik a kedvenc szegedi rendezvényed? SMS-ben is jöhetnek válaszok a 0632998888-ra vagy a közösségi oldalunkon is. Ezt a témát boncolgatjuk, és a témában persze majd egy interjú is következik. Na de addig is egy másik. Ugyanis képzeld, élelmiszermentő applikációt készített Ásott Halom. Az Ásott App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. Milyen hasznos dolog ez. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Pap Renát, a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszert tudnak fenntartani. Remek az ötlet, amelyről a polgármestert Fáy Bernadett kérdezte.
1: Mi hívta életre az Ásott App alkalmazást, és milyen problémára szeretnének vele megoldást kínálni?
2: Az élelmiszermentésre és az élelmiszerpazarlás csökkentésére hoztuk létre ezt az applikációt. Ásott Halom az elmúlt 2 évben egy határon átnyúló programot valósított meg Foodbank címmel, aminek a mottója a ments életet, ments élelmet motto, és a célunk az az, hogy a lehető legalacsonyabb küszöbű módszerekkel juttassuk el a mentett élelmiszereket a lakosokhoz, ezért hoztuk létre ezt az applikációt.
1: Hogyan működik az alkalmazás a gyakorlatban egy felhasználó számára?
2: Nagyon egyszerűen letölthető bármelyik telefonplatform használatával, és egy nagyon rövid regisztrációt követően a felhasználók be tudnak jelentkezni az applikációba, és ide kerülnek feltöltésre azok az átvehető adományok, amelyet a Foodbank rendszerünk működtet, és van egy másik platform is, ahova pedig adományozóként lehet regisztrálni. Itt ugye elsősorban ásotthalmi termelők, kereskedők, zöldség, gyümölcs, csomagolóüzemek, boltok tudnak regisztrálni, és felkínálni azokat, amíg fogyasztható, de felesleges élelmiszereiket, amelyet az adományozottak foglalhatnak és átvehetnek.
1: Már hány felajánló jelezte, hogy ő is részt venne a programban?
2: A projektünkben 16 partnerrel kötöttünk együttműködési megállapodást, úgyhogy ők közülük többen ajánlottak már fel adományokat az elmúlt 2 évben. Ásott Halom specialitása egyébként, hogy javarészt zöldség, gyümölcs felajánlások érkeznek, hiszen egy mezőgazdasági településről van szó, így nagyon sok esetben primör zöldség, gyümölcs adomány az, amely foglalható a rendszeren keresztül.
1: Tehát, ha jól értem, akkor ez eddig is működött, csak most készítettek rá egy alkalmazást?
2: A projektünk az egy 2 éves projekt, és ennek a részeként valósult meg az applikáció. A projekt célja alapvetően az, hogy az élelmiszerpazarlást csökkentsük, és először ugye személyes adományosztó alkalmakat szerveztünk plakátok, szórólapok, hirdetések segítségével, viszont a célunk az, hogy minél több lakoshoz eljusson ez a lehetőség, ezért úgy gondoltuk, hogy az applikáció egy olyan állandó platform, ami a projekt után is fenntarthatóvá teszi ezt az élelmiszermentő projektet, így ugye azonnali értesítést küld az applikáció a felhasználóknak, és így még nagyobb arányban tudnak értesülni a lehetőségekről a lakosaink.
1: Milyen élelmiszereket lehet az alkalmazáson keresztül lefoglalni és megmenteni?
2: Alapvetően zöldséget, gyümölcsöt lehet a legnagyobb arányban foglalni, de adott esetben tartós élelmiszercsomagok is rendelkezésre szoktak állni a rendszeren belül. Mentettünk már például céklát, répát, burgonyát, sárgadinnyét, főznivaló kukoricát, jégsalátát, vöröshagymát, tehát nagyon sok olyan zöldség-gyümölcs árut, amely adott esetben a kereskedelmi forgalomból visszakerült, és ezáltal hulladékká vált volna a termelőknél.

0: de abszolút fogyasztható még, tehát mondjuk egy másodosztályú minőségnek megfelel, így hulladék helyett ez rászoruló családok kosarában vagy asztalában tudta beteljesíteni az élelmiszermentés célját.
1: És milyen visszajelzések érkeztek etika felhasználóktól?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon jól működik, hiszen az applikációban megadott helyet, időpontot meg tudunk jelölni az adományok átvételére, az adománycsomagot le lehet foglalni, így az adományozó részére is behatárolható az, hogy például az a friss paradicsom biztosan el fog fogyni azon a napon, mert lefoglalták a lakosok az adott mennyiséget, illetve ugye magának az adományozásban résztvevőknek is egy nagyon fontos információ, hogyha ő már foglalt és elmegy az adományosztó időpontra, akkor biztosan várja őt a lefoglalt adománymennyiség. Ezzel is próbáljuk erősíteni az együttműködést és a bizalmat az adományozók és az adományozottak között.
2: Egy remek kezdeményezés, legalábbis azt gondolom, ennek részleteivel ismerkedhettünk meg. Itt a 88-ban, ahol egy olyan fesztivál kedvenc jön, akivel azért Magyarországon már lehetett találkozni, és emlékeim szerint nagy bulit csinált. Dua Lipát hallgatjuk, itt az Illusion a 88-ban.

Rádió 88. Az életünk része.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége szól, ahol több témával is készültünk természetesen a mai napon is. Például szó van arról, hogy 12 éve várnak arra a lakosok, hogy elkészüljön a Bordány és Zákány szék közötti hiányzó útszakasz. A Bordányi útfejlesztés 3,3 kilométernyi rossz állapotú szakaszt érint. Tanács Gábor Bordány polgármestere most ismét megpróbálja előmozdítani az ügyet. A tervek alapján nem egyszerűen egy új aszfaltréteget húznának a jelenlegi burkolatra, egy újabb gyalogátkelőhelyet is szeretnének az Ákányszéki út és a Rákóczi utca kereszteződésében. Fáj Bernadett kérdezte Tanács Gábor polgármestert.
1: Miért húzódik már több mint 12 éve a Bordány és a Zákányszék közötti 3,3 kilométeres útszakasz felújítása?
2: Sajnos erre én nem tudok pontos választ adni, mi csak sajnálkozunk ezen, hogy csúszik ez a beruházás. Igazából mi már 2014-ben felújították ennek az útnak az Ákányszék és Moralom közötti szakaszát, ami ugye igazából egészen a Bordányi út egyik részéig is eljutott, azonban itt kimaradt egy 3,3 kilométeres szakasz, aminek a felújítása nem valósult meg. Akkor kaptunk ígéretet arra, hogy forráshiány miatt ez nem történt meg, de hogy a következő időszakban erre sor kerül. Aztán utána 2022-ben került nyilvánosságra egy olyan pályázati döntés, hogy igazából a Top Plus program keretében felújításra kerülhet ez a szakasz, és ennek mi nagyon megörültünk, úgyhogy vártuk ezt a beruházást. Aztán sajnos úgy néz ki, hogy ez mégsem sikerült. Én amikor erről tájékoztatást kértem a közúttól, akkor azt a tájékoztatást kaptam, hogy más döntés született, tehát valószínűleg más út épült út, és vagy ott is forráshiány volt, és ezért az útszakaszra nem kerülhetett még sor. Úgyhogy remélem, hogy a következő körben már valóban megvalósulhat. Sajnos elég rossz állapotban van ez az út, és itt azért a bordányiak mellett a zsombóiak, forráskútiak, ülésiek is ezen az útszakaszon közlekednek a járásközpont Moralom felé, tehát nagyon jó lenne, hogyha meg tudna újulni az útburkolat.
1: Nagyságrendileg hány embert érinthet naponta az útszakasz állapota?
2: Hát összesen azért itt ezeken a településeken 12 ezer ember él, tehát elég sok embert érinthetne. Természetesen nem állítom azt, hogy mindenki folyamatosan Moralom felé veszi az irányt, hiszen nagyon sok ügyet azért mi bordányiak is Szegeden intézünk, de hogyha azt nézzük, hogy akár az egészségügyi szolgáltatások egy része Moralmon történik, illetve hát ott van a kormányhivatal, földhivatal, tehát nagyon sok ügyintézés zajlik Moralmon, és még ráadásul a turisztikai vonzereit is, hogyha nézzük a városnak, tehát az autópályáról letérők, azok Balástján már jönnek le ugye az autópályáról, ők mind-mind ezt az utat veszik igénybe, tehát azért elég sok napi autós közlekedés van. Arról nem beszél, hogy sokan egyébként kerékpárral is járnak, ott most megépült a kerékpárútunk éppen a Zákányszéki határi, úgyhogy a legrosszabb szakaszt így a kerékpárral ki tudják kerülni, de azért örülnénk, hogyha megépülhetne ez az útszakasz.
1: Hol tart most az egyeztetés a Magyar Közúttal és a döntéshozókkal?
2: Hát igazából én odáig jutottam csak, hogy leveleket írtam. Megkértem őket, hogy mindenképpen a következő fejlesztési tervekbe vegyék bele ezt a szakaszt. Egy picit már móbbak is voltunk, mint korábban, ugye csak azt kértük, hogy magát ezt az útszakaszt újítsák föl. Igazából az Elkenyszéki úton, ami a Bordányban már a bevezető szakasz egészen, ami a Alasi útig bejön, ott én már pluszba egy zebraépítést is szeretném, hogyha már tervek történnek, akkor ezt is tervezzék be, hiszen az látszik, hogy a településnek ezen a részén nagyon sok fiatal van, és ott az átjárás sokkal biztonságosabb lenne, hogyha megépül ez a gyalogátkelővel, illetve nagyon fontos lenne még, hogyha egy sebességcsökkentésre egy ilyen kis sziget is meg tudna épülni a településnek a Zákányszék felüli oldalán. Most az út állapota miatt nem jönnek olyan gyorsan az autók, de reméljük, hogy ez megépül, akkor azért nagyon gyorsul a forgalom, úgyhogy erre is szükség lesz.
1: 12 év után mennyire bizakodó abban, hogy ezúttal valóban megvalósulhat a felújítás?
2: Hát én azért bízok benne, mert most a kormány végig azt kommunikálta, hogy igazából nem a nagy autópályaépítésekre fognak koncentrálni, hanem ezeknek a kis utaknak a felújítására. Úgyhogy nagyon remélem, hogy idővel valóban ez a munka meg tud indulni, és jut pénz ezekre az utakra. Sokszor mondják nekem azt, akik idejönnek, hogy higgyem már, hogy a mi utunknál vagy útszakaszunknál sokkal rosszabb állapotban lévő utak is vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként, hogy van helye ennek a pénznek, ami esetleg itt fog szabadulni országos szinten is, de nagyon bízom benne, hogy a mi kis 3,3 kilométerünk is belekerül ebbe a csomagba egyszer csak.
0: Tanács Gábor Bordány polgármesterét hallottad az iménti percekben itt a 88-ban, ahol jön mindjárt egy újabb téma, előtte viszont néhány hirdetői tipp, majd egy fesztivál kedvenc, Meduza és James Carter közöse, mindjárt szól a Bad Memories.
3: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
4: Lottika Mixer.
3: Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
4: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
6: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hív Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
7: Bőrönd, naptej, napszemüveg.
3: És a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
7: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
8: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Megérkezett

0: hosszabbon számon.
1: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvészű The Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
2: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
6: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
7: Ez reklám volt.

0: Ez itt a 88, benne pedig a Café 88 hétvége szól, ahol több témát is érintünk, na meg van természetesen délelőtti reggeli kérdésünk. Az ügyben érdeklődnék, hogy melyik a kedvenc szegedi rendezvényed. Ezt akár SMS-ben, akár a közösségi oldalunkon is megírhatod. Sőt, ha már az SMS, akkor ugye a szülinapi köszöntő üzenetek és a házassági évfordulós játék üzenete is jöhetnek. 9 óráig bezárólag a 0630-299-88-88-ra, hiszen a Bányai Cukrászda jó voltából megint csak van meglepetésünk, úgyhogy várom ezeket az üzeneteket. És az újabb témánk. Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. Az online megrendezett cserekszemlén a független és a közszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatóak. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója, hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat erre a fesztiválra. Az igazgatóval Kovács Bence beszélgetett.
1: Beválogatták az E-Színház Fesztivál programjába a Szegedi Pince Színház egyik előadását. Milyen elismerést jelent ez a szakmában?
2: Hát én azt gondolom, hogy ott vagyunk a legnagyobbak között, ha lehet ezt állítani mindenféle nagyképűség nélkül. Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Vidéki független színházként egy ilyen színházak közé bejutni versenyprogramba, azt gondolom, hogy önmagában is ez egy hatalmas nagy elismerés.
1: Milyennek a fesztiválnak a különlegessége? Hogy zajlik majd ez?
2: Ez úgy zajlik, hogy szeptember 18-ától 27-ig fog tartani. 10 napon át a beválogatott előadásokat fogják vetíteni, tehát ugye ez szerintem a Covid hívta létre ezt a színházi fesztivált, az országban ez az egyetlen. Ugye az a különlegessége, hogy otthonról lehet tévén keresztül, vagy gépen keresztül az online térben megnézni az előadásokat, lesz közönségszavazat is, és a válogató zsűri is fog díjazni. De igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
1: Melyik előadással készültök majd ti?
2: Hát ugye nekünk a Sirály előadásunk jutott be ebbe a fesztiválba, hogyha ez volt a kérdés, aminek az a különlegessége, hogy Szentesen a Tóth József Színházban volt a bemutató, és most el is szeretném mondani, hogy igazából ez nem csak a mi érdemünk, meg a rendezői és a színészeké és a műszaké, hanem azoké is, akik felvették ezt az előadást, ami nem más volt, mint a Szeged TV stábja. Tehát ezúton is szeretném megköszönni nekik, mert itt azt is nézik, hogy ugye mennyire új szerű látásmódban veszik föl több kamerával, mit tartanak fontosnak, tehát a képi világot is díjazzák itt, hogy mennyire jól jön át, vagy mennyire jön át egyáltalán a mondani valója az előadásnak, úgyhogy itt hatalmas köszönet a Szeged TV stábjának is.
1: Itt, hogy felvételre készült ez a produkció, ez jelentette nektek valamilyen különleges kihívást? Kellett-e esetleg például valamit másképp játszanatok?
2: Nem, és ez a fantasztikus benne, hogy igazából minden előadásunkat rögzíteni kell, ugye a pályázatok miatt, és fel szoktuk venni, és egy pár éve együttműködünk a Szeged TV-vel, ők szokták a mi előadásainkat felvenni, és olyan minőségben dolgoznak, nem tudom, hogy emlékeznek a nézők rá, de ugye mit csináltunk a Szeged TV-vel egy olyan játékfilmet, a gyerek rablása a Palánk utcából, ami díjat is nyert a Bújtor István filmfesztiválon. Úgyhogy ez egy ilyen régi kapcsolat közöttünk, és nagyon szeretjük, és hogyha bár játékfilmet most így nem tudunk csinálni, mert ez egy költségesebb dolog, de ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
1: Említetted, hogy téged már annyira nem érdekel az, hogy milyen helyezést értek végül el, de egy picit mesélj azért arról, hogy hogyan zajlik majd az értékelés a fesztivál döntőjén.
2: Igazából, hát gondolom a zsűri megnézi, és aztán szavazatok alapján fogják eldönteni, hogy legjobb női szereplő, legjobb előadás, férfi díszletet, gondolom látvány, ilyesmit szoktak lenni. Tehát tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkén Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókán, Gíg Színház, nem is tudom mindet így felsorolni, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy itt az már nem számít, hogy most itt a zsűri hogy gondolja, hogy mit tudom én a legjobb, de akár lehet ez is. Tehát aki a Ninát játszotta az előadásunkban, ő egy iskolás lány a Ripül Rónai iskolában tanul Kaposvárot, és azt hiszem most lesz negyedikes, tehát akkor harmadikos volt, és hát egy fantasztikus tehetség, annyira tehetséges a kislány, hogy, és már nem is olyan kislány, és mindig mondták, hogy mi már nem vagyunk gyerekek, de hát hozzánk képest azok. Úgyhogy annyira tehetséges, hogy már most lefoglalta a Miskolci Színház, hogy majd fogja szerződtetni, tehát hogy akár még esélye is lehet arra, hogy a nyilát játszó lány akár még díjat is kaphat, mert meg is érdemelni. De én azt gondolom, hogy aki ide bejutott, már mindenki megérdemli, hogy bármilyen díjat is kapjon. Tehát hogy ez már maga a díj, én azt gondolom.
0: A Pince Színháznak ezúton is gratulálunk ehhez a sikerhez, a folytatás pedig Lady Gaga-é első slágerével és sikerével, a Just Dance-szel.

0: van a táj.
1: Rádió 88.
0: Ez a Rádió 88.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Ez itt a Rádió 88, a Café 88 hétvége pedig még nem ért véget, a következő etapban is készülök még témákkal. Meg tudod, várom 9 óráig a szülinapi és a házassági évfordulós játék üzeneteit és jelentkezéseket SMS-ben a 0632998888-ra. A következő órában pedig a Gin és Rum Gastrofesztivál szóba kerül, amely hamarosan Szegeden ismét megrendezendő lesz. Aztán a La Traviatával indul a Kőszínházi évad Szegeden. Erről is lesz szó, de arról is, hogy szeptember 8-ig lehet jelölni a Jatedíjra, illetve településfejlesztésről tartanak Szegeden konferenciát, ennek részleteivel is megismerkedünk a következő etapban itt a 88-ban. Mindenek előtt viszont Ági érkezik a friss infókkal.
1: Marad a hőség a hét utolsó napján, és Szegeden 34 fok lehet a maximum. Rögtön hozom a híreket, ahol a Jatedíjról is szó lesz.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor a JATE díj testület egyik tagja elmondta, mivel jár a díj.
1: Megkapja a díjat, ami jelent egy szerintem nagyon ízléses kis posztikát, oklevelet, illetve az 5000 dolláros díjat. Talán azt úgy érdemes megemlíteni, hogy valamilyen értelemben, mivel ezt Katia Nobel-díjából alapította, valahogy talán a Nobel-díjhoz is kapcsolható a történet.
0: Már az éjszaka kiengedték a kórházból a péntek esti bungee jumping sérültjét Szegeden. Mint arról korábban beszámoltunk, a szín harmadik estéjén egy balesethez hívták a fesztiválon szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgálatot. A bungee jumping darunál egy fiatalember egy szerencsétlenül sikerült ugrás miatt balesetet szenvedett. A jelenlévő mentősök azonnal ellátták, majd stabil állapotban a kórházba szállították. A szervezők tájékoztatása szerint a sérült vizsgálatai negatívak lettek, így ezután el is hagyhatta a kórházat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. És végül egy viking nő 1300 éves sírját fedezték fel dán régészek, ahol számukra is meglepő módon a viking korszakból származó textildarabokat és egy brostűt is találtak. Úgy fogalmaztak, hogy a leletek állapota egyszerűen varázslatos, tekintve Dánia ezen részén a talaj kimondottan savas jellegű. Egyébként a nő fogsora is jó állapotban maradt meg, ezért a kutatók remélik, hogy a lelet segítségével részletesebben is tanulmányozhatják őseik életét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 88-ban pedig szól a Café 88 hétvége augusztus 30-án, amikor is újabb témákat érintünk. Például mindjárt a kedvenc szegedi rendezvényed témakörét is firtatjuk, előtte viszont Jazzlin érkezik. Már szól a Hold My Hand, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Szeri Csaba. 88.

0: Teddy Swims dalát a Mr. Noitolt hallgattuk az előző percekben itt a 88-ban. Tudod, 9 óráig jöhetnek még a születésnapi köszöntő üzenetek, illetve a házassági évfordulós játékra a köszöntések. SMS számunk a 0632998888. Ide várom ezeket az üzeneteket benne az ünnepeltek elérhetőségével, úgy a legjobb. Másrészt pedig egy újabb szegedi témával foglalkozunk, hiszen ugye felmerült a kérdés is, hogy melyik a kedvenc szegedi rendezvényed. Válaszok még akár SMS-ben, az előbb elmondott számon, vagy a közösségi oldalunkon, a Rádió 88 Facebook oldalán is jöhetnek, érkezett már jó néhány, ezekből szemezgetünk majd. Viszont ha már a rendezvények, akkor idén negyedik alkalommal telik meg élettel a szegedi Móra Ferenc Park szeptember elején, ugyanis ismét megrendezik a negyedik Gin és Rum Gastro Fesztivált szeptember 3 és 6 között. Bodó Attila, a szervező Bárka Szeged tulajdonosa elmondta, hogy újdonságként hivatalos Bárka After Party is színesítik majd a rendezvényt. Bodó Attilával Fáji Bernadett beszélgetett.
1: Minden eddiginél színesebb programmal érkezik a negyedik szegedi Gin és Rum Fesztivál. Minden évben fejlesztitek a fesztivált, az idején mi lesz a változás?
2: Igen, igyekszünk fejlődni. Ez már a negyedik Gin és Rum Fesztivál, és évre-évre fejlődik, megmutatkozik a látogatók számában, a kiállítók számában. Mondjuk kiállítók már nem tudunk többet fogadni, mert teljesen kinőttük a teret, illetve belaktuk itt igazából. Ami fontos, és minden évben erre törekszünk, hogy erősítsük a gasztronómiai vonalat, tehát nem csak egy esti fesztiválról beszélünk, egy zenei fesztiválról, hanem egy gasztrofesztiválról. Már délutántól, hétvégén, szombat-vasárnap már 11-től várjuk a látogatókat, családi és gyerekprogramokkal, még több gasztrokiállítóval, és hát igyekszünk minél több betétprogramot beletenni a programba. Amit még erősítünk, az a Prosecco és Pesgő vonal, ami egy szinte egy elegáns ital, és illeszkedik a fesztiválhoz. Ginen és a rumon kívül még ez, ami megtalálható nálunk.
1: Kik lesznek a fellépők, és mi alapján választjátok ki őket?
2: Mi a fellépőket ugye úgy válogatjuk ki, hogy nem is mindig a mainstream előadókra megyünk, tehát csütörtökön lesznek nagyobb nevet, Chris Rudy, vagy Szegediek által kedvelt Lénát, vagy Gege, de mi arra törekszünk, hogy aki itt van, az kapjon egy különleges élményt, tehát akusztikus hangszerrel, hegedűvel, vagy különleges DJ-szettel, vagy épp a Gáspár Laci fog debütálni egy új felállásával, és ez párosul olyan fénytechnika, olyan fényfestés, olyan elegáns bútorzat, ami megadja a különlegességét ennek az egész fesztiválnak. Illetve, ami még újdonság, hogy a korán vége szokott lenni a fesztivál, véget ér, hogy megtartja azért az igényességét, de a Bárkára, aki a szervező, felkerülnek az üvegfalak, és egy szűkített ilyen rétegnek egy after party lesz minden fesztivál végén.
1: Az idei fesztivál különlegessége egy koktélverseny, miből áll a verseny?
2: Két részből fog állni a verseny, illetve a díjazás. Ugye lesz egy közönségszavazat, ami kicsit nagyobb százalékba fog jelentkezni a versenyben. Itt a vendégek QR kóddal az adott installációnál tudnak szavazni. Az adott koktélra, az adott gine vagy adott rumra lesz egy 4 kategória, és lesz egy szakmai zsűri. Az ország legjobb szakemberei fognak zsűrizni, végigkóstolják és értékelik, és bizonyos szempontok alapján pontozzák a koktélokat, úgyhogy ezzel törekszünk arra, hogy lelki szakmaisága, amúgy is a szakma csúcsa megtalálható fesztiválon a hajtalról beszélünk és a márkákról, úgyhogy ezt idén már tavaly is terveztük, idén meg is valósítjuk.
1: Szerinted melyik lesz a legkülönlegesebb program?
2: Hát nem szeretnék elfogulni, vannak ugye saját installációt, amit mi üzemeltetünk, egyébként sokszínű lesz, tehát az ország minden pontjában jönnek saját termékekkel, saját zsinekkel, saját rumokkal, manufaktúrák, jönnek italnagykerek, az általuk disztribútált itallal, úgyhogy nagyon színes lesz a tonik tekintetében is, van azért egy fő tonik vonal, aki a fő támogatók, de hozhatnak a kiállítók más márkákat is, meg van engedve. Nagyon színes lesz a paletta is, rengeteg jó kiállító lesz itt a 4 nap alatt, és jönnek vendégeim már Romániából, Szerbiából, Pestről is, ahogy látjuk a visszajelzéseket.
1: Tavaly nagyjából hányan voltak a fesztiválon?
2: A tavalyi évben 15 és 20 ezer között volt a látogatók száma a 4 nap alatt, a becsléseink szerint.
0: Bodó Attilának köszönjük a válaszokat, negyedik Gin és Rum Gastro Fesztivál tehát, szeptember 3 és 6 között a Móra Ferenc Parknál. Itt a 88-ban pedig már is érkezik egy újabb szegedi kedvenc, David Guetta és Chris Willis a Love Is Gone.

0: egy fesztivál hangulatú dal a fesztivál zenék hétvégén. Már ugye a Szegedi Ifjúsági Napok után járunk, viszont azt gondolom, hogy itt a vasárnapban is sok remek dal kerül elő ilyen szempontból is. Na meg szegedi témák, vagy Szeged és környéki témák. Például a La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház évada. Giuseppe Verdi műve a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével lesz látható és hallható a Nagy Színházban szeptember 25-től. Barnák László, a színház főigazgatója, a Kis Színház első produkciójáról is mesélt Kovács Bence kollégámnak.
1: Már elkezdődtek a kőszínházi olvasópróbák. Mi az első produkció, amit láthat majd a közönség a színházban?
2: Igen, a szegedi operajátszás hagyományait ezt mindig híven őrzik nem csak az operabarátok, hanem a színház is. A Traviatával, Verdi egyik legsikeresebb és legszeretettebb művével indul az évadunk. Szeptember 25-én mutatjuk be Koltai M. Gábor rendezésében. Gábor rendezte a Marica grófnőt is, amit a köztévé is felvett, és már többször is sugárzott, illetve amit meghívtak az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába is. Ezúttal is az alkotótársaival, Bodor Johanna koreográfussal és a jelmez díszlettervezőkkel egy nagyszabású előadásra készülnek, miközben nagyon fontos az, hogy hogyan tudják megmutatni azt a helyzetet, hogy egy nő, aki nagyvilági életet él, társasági életet él, hogyan küzd meg a betegséggel, hogyan küzd meg a szerelmének az esetleges elvesztésével, a társadalmi ítéletekkel, és egy fájdalmasan intim, ugyanakkor bizonyos pillanatokban meg grandiózusan látvány és nagy létszámú, tömeget mozgató előadásra lehet számítani, úgyhogy a felkészülés az már elkezdődött az előző évad végén májusban, és már itt júniusban, augusztusban is dolgoztak a magánénekeseink is, és az énekkar is azon, hogy úgy tudjon elindulni a Traviata próba folyamat, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt a színpadra lehessen állítani.
1: Lesz az idei színházi évadnak valamilyen motívuma?
2: Nagyon divatossá vált az elmúlt években, hogy bizonyos színházak meghirdetik a remény évadát, a fény évadát, vagy az öröm évadát, én ezekben nem hiszek. Én abban hiszek, hogy magas művészi színvonalon olyan produkciókat kell létrehoznunk, amelyekben a művészeink jól érzik magukat, mert azt érzik, hogy tudnak benne fejlődni,

0: hogy közük van az általuk játszott vagy életre keltett figurákhoz, legyen az opera, operett, kortárs magyar bemutató, klasszikus világirodalmi alkotás, illetve hogy a rendezői szándék vagy az alkotók szándéka az találkozzon a nézővel, és a néző úgy tudjon távozni a színházból, hogy megérintette őt az előadás, hogy eszébe jutott róla valami, hogy talált benne valamit, amihez köze van, és ettől ő jót nevetett, vagy esetleg összeszorult a szíve és a sírás kerülgette, tehát hogy hatással legyen a nézőinkre, ez a legfontosabb szempont.
1: Időközben a Kis Színházban is elindultak az olvasópróbák, ott pedig egy Örkény darabbal indul az évad. Ott mit láthatunk majd ebben a következő évadban?
0: Az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre az örkényi életműből, amit egy nagyon szakavatott rendező, Telihai Péter állít színpadra, aki itt jó néhány évvel korábban nagyon sikeres és nagyon szeretett előadásokat hozott már létre, úgyhogy nagyon örülünk, hogy visszatért most a Szegedi Nemzeti Színházba rendezőként, és olyanokkal dolgozhat együtt, akikkel régebben is, tehát itt a társulat régi és új tagjai is együtt dolgoznak, hiszen érkezett a társulathoz egy új művész, Szabó Márta személyében, aki számtalan díjjal rendelkezett, és egy nagyon komoly színésznőről van szó, illetve az egyik főszerepet Kárán Zénó és Vitéz Zsolt mellett. De ami még nagyon fontos az az, hogy Örkény darabjai, bár évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja, hallgatja ezeket a szavakat, mondatokat, vagy látja ezeket a szituációkat, hiszen nagyon jellemző ránk az a fajta kettősség, hogy a szürke hétköznapok elől az álmodozásba menekülünk, ami gyakran akár terméketlen is lehet, de időnként ez a fajta álmodozás a túlélésünk záloga, és ez segít tovább a nehéz hétköznapokon, és ezt járja körül a Kulcskeresők története is.
2: Barnák Lászlónak, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójának köszönjük szépen a válaszokat, és kulturális szempontból sincs pihenés Szegeden, mondhatjuk ezt. Itt a 88-ban pedig zenei szempontból nincs pihenés. Chapel Rowan, a Good Luck Babe-bel érkezik. És tudod, még érkezhetnek a szülinapi és házassági évfordulós játék köszöntő üzenetei is a 0632998888-ra.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig több téma is a Café 88 hétvégében. Így például a Jatedi-ról is szó van, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a Jater, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második Jatedi-ra. Az elismerést Karikó Katalina 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezéséért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor, a Jatedi testület egyik tagja, elmondta, mivel jár a díj, Telefái Bernadett beszélgetett.
1: Még lehet jelölni a Jatedi-ra, mi volt Karikó Katalin célja, amikor megalapította a díjat?
2: Alapításkori célja a Katinak úgy gondolom elsősorban az volt, erről beszélgettünk természetesen, csak nem tudom szó szerint idézni, hogy azt a szellemiséget, amit mi annak idején hallgatóként együtt átéltünk, ugye mi évfolyamtársak voltunk, sőt úgy eloszlattunk a Hermann kollégiumban, annak szeretne emléket állítani, illetve aznak az értékeit felmutatni, mert ő és én is egyébként úgy éreztük, hogy valamikor jatésként egy olyan közösségnek voltunk a tagjai. Egyetemre jártunk persze, és egyetemi diplomát szereztünk a végén, de emellett legalább ilyen fontos, hogy egy olyan közösségnek voltunk a tagjai, amely közösség valahogy később is elkísért bennünket. És igazából ez az a tényező, ami egy egyetem esetében nagyon fontos, és ezt testesíti meg tulajdonképpen a Jate szimbólum, ami semmiképpen nem értelmezendő úgy, hogy a jogutód intézményekkel kapcsolatban bármiféle diszkrimináció van, hanem arról van szó, hogy ez a mai Szegedi Tudományegyetem hagyományának egy nagyon értékes szegmense, amire az STE-nek magának is büszkének kell lennie, és megfelelő mértékben és módon ápolnia.
1: Ezek az említett értékek miben nyilvánulnak meg egy emberben, és ki az, akit lehet jelölni a díjra?
2: Hát ugye a három kategóriában alapította meg Kati a díjat, tulajdonképpen olyan alumnusa az STE-nek, aki valamikor az STE-n tanított, jár, kötődik. Ugye egy jelenleg aktív STE-n dolgozó oktató-kutató, és ugyanez egy hallgató, aki ugyancsak jelenlegi hallgató. Tehát ha most kor szerint fölfelé adunk, hallgató, jelenlegi oktató-kutató, és egy a Jate vagy az STE jogerődi intézmények egykori hallgatója vagy oktatója.
1: Meddig és hogyan lehet jelölni?
2: A legtöbb információt az egyetem honlapján lehet elérni. Elektronikusan, illetve postai úton is lehet jelölni, de hát manapság azért döntő többségben elektronikusan lehet jelölni. Itt van egy jelölő felület, tehát aki belép a honlapra, akkor ott hamarosan rátalál arra, hogy egy elektronikus űrlapot kell kitölteni, illetve ha mégis úgy dönt, hogy papíralapon kíván jelölni, arra is szolgál egy papíralapú jelölési űrlap. És ugyan április 16-án történt a meghirdetés, és szeptember 8-áig van lehetőség jelölésben nyújtani, tehát mondhatjuk azt, hogy azért most van igazából a legintenzívebb szakasz.
1: Mi alapján választják majd ki a díjazottakat?
2: A beékedett pályázatok átvizsgálása után az ottani adatlap, illetve a szóbeli méltatás alapján dönt a zsűri. Talán ami sokat elmond a korábbi, az első díjasoknak a személye, azt gondolom, hogy mutat valamit, hiszen az első díjasok között ugye a Szegeddel és környékén méltán legendás Ilia tanár úr volt a szenior, volt oktató-kutató, jatés díjazott, Tóth Ágott a kiváló vegyész professzor asszony, nagy sikerű oktató, a jelenlegi aktív oktatók és Cikker Márton fiatal doktorandusz, akit személyesen korábban nem ismertem, de a leírás alapján azt gondolom, hogy egészen kiemelkedő fiatalról van szó, tehát azt hiszem, hogy ezek a nevek azért mutatják azt, hogy körülbelül mi az a irány, amilyen irányba mozognak ezek a díjak.
1: Tavaly hány nevezés érkezett?
2: Hát a pontos számra nem emlékszem, olyan 150-200-as nagyságrendű.
1: Ön mit tanácsolna azoknak, akik jelölni szeretnének valakit a díjra?
2: Én magam is biztatnék mindenkit arra, hogy jelöljön, mert persze fárasztó a zsűrinek, hogyha nagyon sok pártot kell olvasni, de mégiscsak az a jó, hogyha nagy a merítés.
0: Szabó Gábornak nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Ez a Rádió 88, benne pedig hamarosan újabb témák érkeznek, hiszen foglalkozunk még a településfejlesztési konferenciáról, amelyet Szegeden tartanak hamarosan, illetve csekkoljuk majd természetesen azt is, hogy kinek melyik a kedvenc szegedi rendezvénye. Ez a 88.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
3: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88. Az életünk része.
6: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca egy szám alatt.
7: Asszisztens, mit látok?
8: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
7: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
9: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
10: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 240, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
11: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
12: Hello Szeged! Passzold a véred!
9: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
12: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
9: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
12: Részletek szegedsport.hu.
13: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
14: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
15: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partid a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
16: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezd lecsó főzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
17: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
16: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt.

0: Golding és a Love Me Like You Do a Rádió 88 műsorán. Születésnapi köszöntő üzenetek és házassági évfordulós köszöntő üzenetek érkezhetnek. A Bányai Cukrászda jó voltában ebben a játékban 9 óra után majd sorsolunk meglepetéseket. 9-ig érkezzenek be az üzenetek, az a biztos. Jó, ez fontos. A település fejlesztésről tartanak szakmai konferenciát hétfőn Szegeden. Ez is fontos. Az előadás sorozat célja, hogy tudományos és szakpolitikai párbeszédet kezdeményezzen Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről. Wolford László az építőipari kutatási, innovációs és technológiai transfer klaszter hálózat fejlesztője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait, és összekapcsolják a 21. század kihívásaival. Wolford Lászlóval Kovács Bence beszélgetett.
1: Város vízió jövő, ez a szakmai konferenciájuk neve, amit a jövő héten szerveznek meg itt Szegeden. Mik a legfontosabb témák, amiket érintenek ezen a konferencián?
2: Szeged életében mindig voltak ilyen időablakok, amikor a nemzetközi kitekintésnek a fókuszában volt. Ez elsősorban sajnos természeti katasztrófa volt, a nagy árvíznek az évfordulója, vagy a Trianon kapcsán, és aztán erre rakottak különböző időszakok. Most az újjáépítés időszaka, vagy a panelos korszak, amikor Szegednek az olajipar megmutatta ezt a fényesebb arcát, amikor a főterek épültek, például ilyenek is most, amikor van a város megújításnak egy nagyon klasszikus formája, és ezeket szeretnénk kinyitogatni.
1: Miért fontos a dátum, hogy éppen augusztus 31-én rendezik meg ezt a konferenciát?
2: 1799. augusztus 30-án tették le a Tornyos városházának az alapkövét, és akkor a Verdes István Szegednek a Széchenyije nagyon szép verset írt, ami geográfus szemmel is igazán értékelhető, és az asszonyi szépséghez hasonlítja egy városnak a életét, a másik pedig, ahogy a korban változik egy város, ugyanúgy a hölgyek életében is szépülnek, és hát valamilyen szinten megváltoznak, és ezt a dátumot gondoltuk augusztus 31-én nyitott dátumnak, és hogy az előbb említett időhorizontot végigjárjuk, kellően perspektívikusak legyünk, mindenki emlékszik a idei nyárnak a két hűségriasztására, hogy 2100-ig kívánjuk ezt kiterjeszteni. Tehát egy ilyen igazán vizionáris elképzelés, és hát ennek igazán a különleges apropóját adja, hogy egy ilyen 15 perces város logika megjelent a pont a Covid idején, hogy egy olyan városközpontok alakuljanak, mint például Alsóvároson, hogy legyen egy ilyen szórakozás kulturális központja, legyen ott egy munkahely, és netán ott is lakik valaki, akkor ez a városközpont élhető 15 percen gyalogosan kerékpárral bejárható életvitelt tud alkalmazkodni, és akkor az időnyomás alól megszabadulunk, mert mindenki tudja, hogy főleg elsőben Budapesten, hogy milyen nehéz egy agglomerációba bejutni a fővárosba, vagy akár Szeged esetében is úgy Szegedről átjutni reggeli órákban, vagy viszont délután a másik oldalra. És egy 15 perces előadást adtunk az előadóinknak, mert aki 15 percben idézőjelben nem tudja elmondani mondani valóját, az nagyon-nagyon terjengésé válik, és most mindenki figyelemgazdaságban él, tehát mindenképpen szeretné, hogyha minél inkább ráfigyeljenek, és nekünk ez a szándékunk, egy ilyen klaszterkező együttműködésben bemutassuk Szegednek a múltját, jelenét és jövőjét, és mindezt augusztus 31-én délután 2 és 6 óra között a Vörös Marti utca 3 szám alatt kívánjuk bemutatni, és várunk minden érdeklődő Szegedit.
1: Mik egyébként azok a főbb problémák, amiket górcső alá vesznek?
2: Hát 4 témát emeltünk ki, elsősorban nyilván mi szakma specifikusan, hogy a mezőgazdaságnak az élelmezés szempontjából valamilyen szinten át kell alakulni, tehát ilyen agrász, vízügyes szakembereket mondtunk be. Aztán a klíma témában azt mindenki látja, a víz az egy nagyon sarkalatos probléma ilyen témakörre, másik pedig úgy érezzük, hogy Szegednek vannak ilyen koncentrikus körei, tehát a saját idézőjel a költöltésen körüli vonala, vagy Szegednek a mondja jellegzetes városai, akikkel kapcsolatot tudna ápolni valamilyen szinten, és ez most azért érdekes, mert még a második világháború előtt Szegednek ilyen V alakja volt Kiskondorosban beékelődött, és akkor alsó tanya és felső tanya, felső központ és alsó központ felé terjeszkedett, és ezeket a ősi pontokat keresik meg, és hát Vásárhelyi rendtén kapcsán is különleges lehetősége van, hogy a kulturális gazdaság együttműködés kialakuljon két megyei jövő város között, tehát mi az agglomerációval foglalkozunk, és leginkább az ember, ami foglalkoztatja az érdeklődőket, hogy van egy nagyon nagy sikerű terv, ami elkészül a városházán vagy bárhol, és ez hogyan tud a lakosságnak örömét szolgálni, tehát hogyan tud ez valamiféleképpen a lakosság is egyet érteni vele, mert hát nyilvánvalóan egy utazárásnak senki nem örül, de hogyha készen van, akkor utána meg pedig gyönyörűen lehet rajta közlekedni, tehát magyarán a társadalmasítást, tehát hogyan tudunk közösségi módon tervezni, tehát ennek a módszertanát akarjuk bemutatni, és erre Győrben volt már egy ilyen módszertan, Győr Kórgya elkészült 2016-ban, és ennek a módszertani sémáját próbáljuk átvenni, tehát két szakirányon van a 15 perces város és hogy Győrnek egy ilyen modellje, hogy hogyan az ipari nagyvárossá fejlődni az évek során, és Szegednek ugyanez a kihívása van, hogy egy egyetemi városban Misori lesz egy nagy fejlődőképes globális elektromos autóközpont, tehát ennek a kódját akarjuk, tehát kicsit idézőben vizionárisnak tűnik valóban ez a 300 évnek az eltekintése, de hogy miért érdekes ez, mert ez a 1799-es dátum kapcsán megvolt az építető, tehát a konzármester, megvan a tervezőnek a beszéde, ez levéltárban megtalálható, gyakorlatilag az építési láncnak az építető, megrendelő tervező és az emeltetőnek a együttműködését szeretnénk megmutatni.
0: Wolford Lászlónak, a hálózatfejlesztőnek nagyon szépen köszönjük a válaszokat, itt a 88-ban pedig újabb szegedi kedvencek sorjáznak.

0: Ez itt a 88, az életünk része, benne pedig számos kiváló szegedi kedvenc, illetve izgalmas témákkal is foglalkoztunk az elmúlt időszakban, meg volt egy kérdésünk is, hogy melyik a kedvenc szegedi rendezvényed. Most nézzük, hogy milyen válaszok érkeztek. Szegedi szabadtéri játékok, déjà vu szín, illetve a gasztro és egyéb fesztiválok. Hát van, akinek egyből sok kedvence van. Éva szívünkhöz közel álló rendezvényt írt, a Rádió 88 szülinapját. Hát talán nekünk is az az egyik kedvencünk. Aztán a bortér is előkerült, a borfest, a hidivásár. Szegeden minden rendezvény nagyon jó, Valja Éva és Magdi is hasonlóan fogalmazott, a kamionos találkozó és a borfesztivál egyébként tényleg egészen sok szavazatot kapott. Hát talán ezek a kedvencek, de a Rádió 88 közösségi oldalán a éppen aktuális kép alatt ott a többi válasz is, sőt megírhat te is, hogy neked melyik a kedvenc szegedi rendezvényed. Az elmúlt két óra hosszában itt a Café 88 hétvégében sok témát érintettünk. Szó volt arról, hogy sárkány repültek és alpakákat sétáltattak a megye látássérültjei. Emellett az élelmiszermentő applikációról, amelyet ásott halom készített el, illetve arról is, hogy 12 éve várnak a lakosok, hogy elkészüljön a Bordány és Zákányszék közötti hiányzó útszakasz. De a szegedi Pince Színház is kapott perceket, hiszen bekerült előadásuk az E-Színház Fesztivál programjába, emellett készültünk a Gin és Rum Gastro Fesztiválra, valamint a Kőszínházi évadra Szegeden, amely ugye a La Traviátával indul. Szóba került a Jatedi is az imént, illetve a településfejlesztési konferencia, amelyet hétfőn tartanak. Ennyi fért a mai napra a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáji Bernadett és Kovács Bence riporterek állították össze. Nekik ezt nagyon szépen köszönöm. Én Szeri Csaba vagyok, és bízom benne, hogy a Rádió 88 hétvégében a folytatásban is akár délig együtt rádiózunk.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Érdemes a vízparton keresni a felfrissülést, mert ma is hőség lesz Szegeden. A napközbeni 33 fokban igyunk több vizet és készüljünk lélekben a holnapra, mert a hírekből az is kiderül, hogy elkezd dolgozni a vízmű a Szent Ferenc utcában.
4: Napközben is dolgozol.
5: Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
8: Rádió 88, az életünk része.

0: 31-től érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony-Sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: A sikeres nemzeti forduló után kvalifikálta magát a 2027-es Euroskills Európa bajnokságra a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata. A szegedi fiatalok nem várnak az elméleti felkészülési időszak kezdetéig. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás értelmében a Robot System Integrator kategóriában a megszokottnál hónapokkal korábban, már júliusban megkezdték a szakmai munkát. Az érdeklődés hiányában elmaradt az a demonstráció a fővárosi Kossuth téren, amelyet Ligeti Miklós támogatására és Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki kinevezése ellen szerveztek. Az Unger Anna elleni tüntetés péntekről szombatra került át, végül azonban a szervezők szerint nem jelentek meg elegen. A Világgazdaság beszámolója szerint a szervező azt állította, hogy rászerveztek az eseményre, bár nem derült ki pontosan, hogy mire gondolt. És végül Kamaszuka vára, banánefő verseny, filmes díszletek, és természetesen hatalmas adag hagymás babis volt az első Bud Spencer fesztiválon, amit a Röjtök muzsai horgásztónál szerveztek meg. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a hagymás babot övezte. A szervezők célja az volt, hogy felállítsák a hagymás bab elkészítésének magyarországi rekordját. A kísérlet sikerült, összesen 775 adag készült a Bud Spencer filmekből jól ismert ételből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 9 óra augusztus 30-án, a Rádió 88-ban pedig indul a hétvégi műsorunk. Délig a mikrofonnál Szeri Csaba és rengeteg szegedi kedvenc, meg mindjárt a születésnapi játékunk. Előtte viszont szia, Sean Paul és a Chip Thrills érkezik. Jó reggelt és köszi, hogy együtt rádiózunk.

0: Szabadi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
4: Szeged!
0: Rádió 88!

Luis Capaldit hallgattuk. Itt a 88-ban pedig hadd ajánljon figyelmedbe a Rádió 88-as zenei tesztünket, amelyet a weboldalunkon találsz meg és érsz el, és persze megint csak van meglepetésünk és nyereményünk, mert hogy a Budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre a fővárosba egy páros belépőt megint csak a szerda reggelben sorsolunk, majd azok között, akik kitöltötték a zenei tesztet. Rádió 88.hu per zene, itt találod, és megint csak van tényleg jó néhány kedvenc, hát egészen pontosan 20 darab, amiről ítéletet lehet hozni. Várjuk a segítséged, akár a nyereményért, és akár azért, hogy megtaláljuk életünk zenéit, úgyhogy tökre örülünk, hogyha beszállsz ebbe a kalandba. Nagyjából egyébként alkalmanként egy 3-4-5 perc alatt kitölthető ez a zenei teszt, gyorsan a végére lehet járni, nekünk viszont nagy segítség, hogy tényleg Szeged kedvencei szóljanak itt a 88-ban. Például Zara Larsson, aki már egyébként a Tiszapartot is meghódította, és a fesztiváldalok hétvégéjén abszolút helye van, picit nosztalgia jelleggel is. Itt a 88-ban tőle szól a Last Life, ami emlékeim szerint a Tiszaparton is jól hangzott.

Reagan Bowman engedte ki a hangját, és ő is csinált már ilyet egyébként a Tiszaparton. Hát a rémlik, na mikor volt? Megvan? Jó, én puskáztam, rettentő rossz vagyok észámba, tehát aranybula, meg ilyenek, ezek megvannak, minden régi, de hogy mi történt, vagy melyik évben történt, hogy Reagan Bowman a Tiszaparton volt, egyszerűen meg kell néznem, 2022, hogyha jól puskáztam, és igen, talán ő volt a nyitó sztárvendég, a szerdai napon lépett föl, és hatalmas volt az a buli, amit csinált. Hát egy piszok tehetséges fickóról van szó, azt hiszem, hogy ez nem kérdés, és rengeteg tehetséges fickó és csaj lépett föl az elmúlt 4 napban a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Azt gondolom, hogy jó buli volt a Rádió 88, és egyébként ott volt a helyszínen, rengeteg baráttal, hallgatóval találkoztunk, és azt hiszem, hogy ez pont így volt jó. Ugye vittük a sárga héliumos lufikat, sikerült rengeteget elosztogatni belőle, és milyen jó volt nézni egyébként a különféle koncerteket, hogy a színpadok előtt azért elő-elő bukkantak ezek a sárga lufik, ott voltak, ott lengedeztek. Na meg a Rádió 88 tetoválása is, hát talán egyébként annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy nem várt módon hatalmas siker volt, dupla annyit rendeltünk, sokkal többet, mint a tavalyi esztendőbe, és így is, hát az utolsó napon már mondjuk azt, hogy foghíjas volt a készletünk, de ennek abszolút örülünk, jövőre rátriplázunk, vagy nem tudom, mi lesz a következő, de rettentő boldogok voltunk egyébként, hogy ennyire népszerűek voltak a különféle szövegek, amelyeket ilyen bulitetkóként lehetett viselni. Hálásan köszönjük tényleg mindenkinek, akivel ott találkoztunk. Nagy élmény volt nekünk is, és nagy élmény lesz a folytatás is. Jön a Blink 182 és az All the Small Things már is itt a 88-ban.

0: Pitbulltal áthallgatok a Back in Time címűt az előző percekben itt a Rádió 88 hétvégében, ahol bizony már is osztjuk a tortát, jön a születésnapos játékunk.
1: Szülinapokhoz partner az év minden napján a Cukrászdiszkont.
0: Isten éltesse a mai napon ünneplőket, nézzük, hogy milyen üzenetek futottak be. Szarvasnyi Marika ünnepel, Pap Lizett Tícia 4 éves lett, Kis Barbara is születésnapos, Síposné Pintér Ildikó Judit is, Börcsök Attilának is ma van a születésnapja, Pal Bence 21 éves lett, Prolog Banázsné Borika is ünnepel, de Bakalacinak, Olá Árpádnak és Jakab Gyulának is nagyon boldog születésnapot kívántak. Egy Gyömbér Sándor is bizony, hogy ünnepel, nagyon boldog születésnapot neki is, ő már itt van velünk a vonalban. Hogy telik a mai nap, hogy indult ez a születésnap?
2: Hogy indult? Elmentem a piacra.
0: Na mit kellett venni a piacon?
2: Hát, élelmiszer.
0: Hogy szokott vásárolni? Van egy lista, vagy ott van fejbe, hogy mi kell?
2: Itt van a fejbe, nem szoktam összeírni.
0: Nem szokta összeírni. Jó, nekem kell a segítség, képzelje, én mindig fölírom, hogy mi kell, mert aztán utána elszámolás van otthon, hogyha valamit elfelejtettem. Nagyobb a baj, mint hogyha nem. És akkor zöldség, gyümölcs a piacról mindig?
2: Igen.
0: Konkrétan. Jól van. Tortához valót?
2: Azt nem vettem.
0: Azt nem. Akkor azt adjuk mi? Mit szól hozzá?
2: Hát... Elfogadom.
0: Akkor jó, mert hogy a Bányai Cukrászda jó voltából van egy tortánk, ezt fogadja akkor tőlünk szeretettel. És hogy fog kinézni a mai nap? Lesz ünneplés, Sándor?
2: Hát olyan szerény, olyan lájtos. Holnap menni kell dolgozni, lájtos.
0: Családdal vagy barátok is lesznek? Hogy szokott ilyenkor ezt kinézni?
2: Hát család, a szüleim, nyilván voltam kint máma, meg kimokra is, hát igazából ismerősök.
0: Aha, jól van. Helyes. Akkor én jó ünneplést kívánok.
2: Nagyon szépen.
0: Oké. Okay. Nagyon-nagyon szívesen, Sándor. Nagyon boldog szülinapot, és köszönöm, hogy beszéltünk. Minden jót. Visszal.
2: Minden jót.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
0: A szegedi belvárosi moziban a mai napon vetítik a kutyacsillagképet az újdonságok közül az esti időszakban. A meghívás is vásznon van még Olivia Wilde rendezésében, illetve a Pókember vadonatúj napot is el lehet csípni. A szegedi Cinema Cityben a Csak egy éjszaka délutánban, a délután és esti időszakban az Insidus Köztünk járnak című horrort is vetítik, de a kiválasztottak a kutyacsillagkép szintén a vásznon vagy az animációs történetek közül a Moxicica nagy utazása, a Minyonok és szörnyek, és a Mancsőr járata Dino film is a kínálat része.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a vízget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
3: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuperárakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
9: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
10: Az Ásotthalmi Foodbank projekt eredménye, hogy kialakult egy stratégiai módszertan a termőföldi élelemmentésre. Ez a szakmai dokumentum lépésről lépésre és megfelelő jogszabályi környezetekkel kiegészítve segít. Ásotthalom célja, hogy megossza a régióban és nemzetközileg is ezt az élelmiszermentő stratégiát, és más települések számára megmutassa az összefogás ezen formáját. A projekt partnere a Szerbiai Vajdasági Élelmiszerbank, akik együttműködésével mindkét országban népszerűsítjük a kiépített adományrendszert. Ásotthalom emellett egy telefonos applikációt is készített a projektben, ahol a lakosok ingyenesen foglalhatják le a mentett élelmiszercsomagokat, ezzel bárki számára elérhető modern és alacsony küszöbű adományrendszer épült ki, emellett pedig beszereztünk egy járművet is, amelyel az adományok szállítását el tudjuk végezni. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább, a hasznos információk elérhetőek projektünkről Ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
9: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
1: Ez reklám volt.

0: Ma is nagyon meleg lesz Szegeden, ezért érdemes a hűvös szobában vagy vízparton keresni felfrissülést. Rögtön jönnek a hírek, ahol egy olyan konferenciáról is szó lesz, ami Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről szól. A településfejlesztésről tartanak szakmai konferenciát hétfőn Szegeden. Az előadás sorozat célja, hogy tudományos és szakpolitikai párbeszédet kezdeményezzen Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről. Wolford László, az építőipari kutatási innovációs és technológiai transfer klaszter hálózat fejlesztője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait, és összekapcsolják a 21. század kihívásaival.
1: 15 előadások vannak Szegednek a múltjából, és ez egy ilyen teljes egészében civil kezdeményezés, tehát semmiféle ilyen egyéb szándékunk nincsen ennek a dologban, hanem a Szegedben működő klaszterek próbálják ezt valamilyen szinten az érdeklődő közönség elé tárni.
0: Egy-egy 12 000 forintos tanszervásárlási utalványt és egy névre szóló, az aktuális osztályhoz szükséges tanszerekkel megrakott iskolatáskát kaptak a Hódmezővásárhelyi Szent Ferenc programban résztvevő családok gyermekei. A Hód Press azt írta, hogy Márki-Zay Péter polgármester és Berényi Károly alpolgármester adták át a város ajándékaként a 12 000 forintos tanszervásárlási utalványokat, illetve a tanszerekkel telt iskolatáskákat 33 család összesen 48 gyermekének. A táskák a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vásárhelyi csoportjának, illetve a Katolikus Caritasnak az adományaként kerültek a gyermekekhez. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenék küszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 000 köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. És végül egy egész étteremnyi vendég nézte végig, ahogy Ember Márk alsó nadrágra vetkőzik. Ráadásul nem egy forgatásról volt szó, hanem az első házassági évfordulóján történt az eset. Havasi Virág és Ember Márk Horvátországban ünnepeltek egy tengerparti étteremben, és mivel a színész szeret játszani a karika gyűrűjével, meg is történt a baj. Addig pörgette a gyűrűt, míg az elgurult és a vízbe esett. Ember Márk eleinte hasonfekve telefonjával világítva kutatta a sötét tengerben az ékszert, amivel persze nagy feltűnést keltett. Mivel nem találta, így kénytelen volt ledobni a textilt és lemerülni. A történetnek happy end lett a vége, meg lett a gyűrű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Áginak nagyon szépen köszönjük a friss információkat, itt a 88-ban pedig a hétvégében sincs megállás. Miles Mitchell, Horan és a Drive Safe című dal érkezik már is. Üdv és köszi szépen, hogy a vasárnapban is együtt rádiózunk. A 88 mikrofonjánál Szeri Csabát hallod.

0: volt a Glad You Came, a The Wanted-től a Rádió 88-ban, és hát talán nem túlzás azt mondani, hogy itt a hétvégében még nyilván a Szegedi Ifjúsági Napok hatása alatt vagyunk 4 nap, ami azt hiszem, hogy a Rádió 88 csapatának is őrületes volt, és tényleg élményekkel teli, na meg hát ahogy láttuk az arcokat egyébként a színpadok környékén, sokaknak volt az Szegeden és a környéken, na meg hát nyilván ez pont egy olyan fesztivál, ahová az ország számos pontjáról, akár külföldről is érkeztek, ugye németországiakkal mindenképpen találkoztunk, de tényleg a világ több pontjáról jönnek a Szegedi Ifjúsági Napokra, az nem túlzás, és hát nyilván a hazai zenei széna színe java is fölvonul. A Blaha Louisiana is zenélt a tegnapi napon, velük pedig volt szerencsénk beszélgetni is. Ebből videós anyag is készül majd egyébként a Rádió 88 közösségi oldalaira, de jöjjön most egy kis részlet. Sári kolléganőm kérdezte és beszélgetett Schobloher Barbival, a csapat énekesével, és Jancsó Gábor basszusgitáros dalszerzővel.
1: Hogyha nem zenészek lennétek, akkor mivel foglalkoznátok?
2: Focizni.
3: Valamilyen önismereti dologgal.
1: Mondjatok egy dolgot, amit a rajongóitok garantáltan nem tudnak rólatok.
2: Szeretem a focit.
3: Ezt mindenki tudja rólad, az ordít rólad. Ezt szeretem, a Nesquik-es gyufatésztát.
1: Hogyha egyetlen külföldi zenésszel készíthetnétek közös számot, az ki lenne? Lehet élő vagy halott?
3: Phoebe Bridgers vagy Tom York.
2: Alex Turner.
3: Nyilván.
1: Mondjatok 3 jó és 3 rossz tulajdonságot magatokról.
2: Nem adom fel. Ez most a jó. Szeretem a zenét. Szeretem azt, hogy szeretni tudok. A rossz az, hogy akaratos vagyok. Amikor azt gondolom, hogy akaratos vagyok, akkor máshogy erre is arra gondolok, hogy akaratos vagyok. A harmadik pedig az, hogy amikor harmadjára azt gondolom, hogy akaratos vagyok, akkor eszembe jut az, hogy az akaratosság az azt jelenti, hogy átgázolni máson, vagy az én akaratomat teljesíteni. Ez a 3.
3: Én halogatok, szorongok emiatt halogatok, makacs vagyok sokszor, és nagyon figyelemzavaros tudok lenni. A jó az, hogy kedves vagyok, nagyon jó beszélgető társ vagyok, és hogy kitartó vagyok, ha akarok.
0: Barbie és Gábor a Blaha Louisianából. A tegnapi napon ők is egész komoly kis bulit csináltak a Szegedi Ifjúsági Napok egyik színpadán. Na meg a héten Dash is bizony kitett magáért a csütörtökben. Tőle jön a Pannonia Young Fly-jal közösen.

Az Imagine Dragons és a Whatever It Takes a Rádió 88-ban. Egyébként ők népszerűek lennének a szegedi ifjúsági napokon is. Pont a napokban kikerült egy poszt, hogy kik azok, akiket a követőink, a hallgatóink szívesen látnának az elkövetkezendő alkalommal a szegedi ifjúsági napokon. Nagyon sokan szavaztak egyébként az Imagine Dragonsra. Az mekkora buli volna egyébként, tehát hogy abszolút, de egyet tudok érteni vele. Ha 47-esen közlekedsz, akkor a Kastélykertnél sebesség ellenőrzéssel találkozhatsz. Ez mondjuk talán nem is annyira meglepő. Egyébként szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, trafipaxos info máshonnan nem futott be, persze a sebességhatárok betartására ennek ellenére is érdemes lehet figyelni. Időjárás szempontjából pedig a mai is azért, még lehet, hogy meleg időjárás tart, a forróság lehet, hogy túlzás, viszont ugye a mostani 26-ról 32-33 Celsiusokra melegszik a levegő, holnap pedig még 35 Celsiusok is lehet. A legutóbbi jóslatok erről szóltak. Felhők között a nap? Ma egyébként felhőt nem ígértek, de DJ Kincses majd száll.

0: Ez volt az a Chainsmokers és Halsey közösen a Closer itt a 88-ban, ahol már is jön a házassági évfordulós játékunk, és érkeznek a köszöntések. Van egy játékon kívüli üzenet is, ezt én küldem a kedves feleségemnek. Mi is a héten ünnepeltük a házassági évfordulónkat. Úgy számoltuk ki ketten közösen, hogy a 9. volt ez, hogyha minden igaz. Úgyhogy a feleségemnek, Bettinek nagyon boldog házassági évfordulót kívánok ezúton is. Nem az lesz a végén, hogy őt hívom fel és nála landol a torta, de gondoltam, röviden tennék erről is egy említést. Viszont akik még ünnepeltek a héten, a 11. házassági évfordulójukat Szalai Szilvi és Harkai Krisztián, Langó Nándor és Ildikó a felesége a 3. házassági évfordulóját ünnepelte a héten, Szuknai László Sándor és Szuknai László Sándorné az 51. házassági évfordulójukat ünnepelte, Rovó János és Rovóné Borúj Katalin a 39-et, Szekeres György és Katona Nóri a 9. házassági évfordulóját, Dóci Arankának és Faragó Attilának a 32. volt ezen a héten, Molnáré Mészáros Szilvinek és Attilának a 15. Buelláné Balog Lili és Buella Péter a 12. házassági évfordulóját ünnepelte, de a 9-et Kovács Szandra és Huszár Zoltán is. Tombász Gábornak és Tombász Barna Gabriellának a 15. házassági évfordulója volt a héten, illetve van egy 32. házassági évfordulónk is, Nyíri Juditnak és Sebestyén Jánosnak gratulálunk, valamint Mohai Erika és Judik Attila Mórahalmon a 34. házassági évfordulójukat ünnepelték, de Szilvi és a férje is bizony-bizony, hogy házassági évfordulót ünnepeltek, kereket a 30-at ez alkalommal. Szilvi pedig már itt is van velünk a vonalban. Megünnepeltétek-e ezt most egyébként, ezt a hát kerek évfordulót?
1: Természetesen.
0: Na, hogy sikerült? Mit csináltatok? Beavatsz minket?
1: Hát volt egy kétszemélyes vacsoránk aznap, illetve a hétvégén a családdal. Uh-huh. Most, tegnapi napon.
0: Nagy a család, sokan vagytok?
1: 17-en voltunk.
0: Na, az már egészen jó kis buli, azt hiszem. Nem igen. Lakodalom, gyanítom én, azon többen voltatok. Az milyen volt egyébként az a lakodalom? Te hogy emlékszel rá?
1: Hát rengetegen voltunk, mert 260-an voltunk.
0: A 700
1: talán.
0: Aha.
1: Igen, úgy körülbelül. Nagyon nagy lakodalom volt. Korán kezdődött, és nagyon-nagyon sokáig tartott. Mi úgy emlékszünk, hogy reggel 8 órakor másnap mondta az apósom a zenészeknek, hogy most már fejezzék be, mert akkor még legalább 30-40-en táncoltak.
0: A 700-et. Hát akkor az egy jó lagzi lehetett. De jó.
1: Igen, jó volt.
0: De jó. Hát gratulálok nektek.
1: Köszönjük
0: és
1: szépen.
0: Készültünk meglepetéssel. A Bányai Cukrászda jó voltából van egy tortánk, úgyhogy itt még egy ok arra, hogy ünnepeljetek.
1: Ó, hát ennek nagyon örülünk.
0: Nagyon szívesen, Szilvi. A héten a házassági évfordulójukat ünneplőknek gratulálunk, a Bányai Cukrászda tortája pedig a következő hét vasárnapján is rendelkezésre áll. Mindjárt jön Bájalex, a Slepp és Nagy Bogia Nem Hiszekkel.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
5: Bőrönd, naptej, napszemüveg
4: és a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
5: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
7: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
8: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrácson át vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
9: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
10: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
11: Hello Szeged! Passzold a véred!
12: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
11: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
12: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda.
11: Részletek szegedsport.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Napsütéses nyári nappal zárjuk a hetet Szegeden, óvatosan azért a napozással, mert könnyen leéghetünk. 33 fokot is mérhetünk. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen fesztivál válogatta be a Szegedi Pince Színház előadását.
1: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a kőszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. A fesztivál zárásaként szakmai zsűri díjazza a kiemelkedő teljesítményeket, de a közönség is megválaszthatja a kedvencét. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat a fesztiválra.
1: Tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkén Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókád, Geek Színház, de igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
0: Épp csak véget ért az idei Szegedi Ifjúsági Napok, de már megvan a jövő évi dátum. 2027-ben augusztus 25 és 28-a között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat. Az idei színre mintegy 110 ezer látogatót vártak, de a pontos számokra még kicsit várni kell. Ebben az évben körülbelül 300-an sátrazták végig a 3 napot a partfürdőn. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be a projektötleteket a doktorandusok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. És végül még véget sem ért a nyár, de az AVS rajongók már a novembert várják. Ugyanis november 14-én az AVS a Papp László Budapest Sportarénában ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A zenekar eddigi legnagyobb önálló koncertjére készül, méghozzá egy kifejezetten erre az estére felépített műsorral. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nagy Áginak megint csak köszönjük a friss információkat. Ez a 88 bizony, a Rádió 88 hétvégében pedig ebben a 60 perces etapban még együtt rádiózhatunk. Sophie Ellis Bextor és a Crying at the Discotheque átdolgozása az, amivel kezdünk. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba.

0: kedvenc zenéjét fesztiválra hangolva.
1: Rádió 88.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

Ez volt a Nickelback és a Photograph a 88-ban, augusztus 30-a van, még egyetlen nap, na jó, meg a mai, legyen másfél, jó, nagyjából egyezzünk ki abba, és véget ér augusztus hava, ezzel együtt a nyár is, majd látjuk, mert hogy időjárását tekintve azért úgy tűnik, hogy például a holnapi tudom még ugye augusztusi napot én emlegetem, de 35-120 fokot is hozhat, a szeptemberi folytatásban pedig azért 30-120 fokokra még lehet számítani, habár jövő héten lehet, hogy némi hidegfront is befigyel majd, de olyan nagy lehűlések egyelőre még nem lesznek tapasztalhatóak a következő hónapban. Változások itt a 88-ban viszont igen, szeptember 1-én új reggeli műsorral indulunk és várjuk hallgatóinkat. Gedzó meg a Dani, Gedzó és Szabó Dani térnek vissza a Rádió 88 mikrofonjához 6-tól 9-ig a reggeli műsorral. Ők ébresztik Szegedet és a környéket. Itt a 88-ban a folytatásban pedig a fesztiváldalok hétvégén. Jön Example és a Change the Way You Kiss Me, egy hamisítatlan fesztiváldal. Ismét a

Ez volt a Bailando, Enrique Iglesias volt az, aki kiengedte a hangját a Rádió 88 hétvégében, ami egyébként hamarosan Mikos Ákos vezényletével folytatódik majd. Na meg figyelmetbe ajánlanám a Rádió 88 zenei tesztjét, hiszen ez még dübörög, a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre lehet újabb páros belépőt nyerni, szerdán lesz a sorsolás, kedd estig érdemes kitölteni az újabb zenei listát, 20 darról kell döntést hozni és egy 4-es skálán értékelni, tényleg néhány perc alatt a végére lehet érni. Mi hasznos infókkal gazdagodunk azt illetően, hogy mik az igazi szegedi kedvencek, úgyhogy várjuk a válaszokat és az üzeneteket, na és hát azok, akik játszanak, azok valóban egy játékon és egy nyereményjátékon is részt vehetnek. Köszönjük szépen! A folytatás pedig már is egy újabb párosé, Ray Dalton és Álvaro Soler közöse érkezik, volt ilyen is, még 4-5 évvel ezelőtt, a Manila szól most a 88-ban.

0: Well to 12, szombrdala 88-ban, a folytatásban pedig hozok már is néhány programötletet. Mozifilmes tippjeim vannak, a Cinema Cityben a mai napon az Oak Street végében még mindig elszabadulnak a dínók, aztán a köztünk járnak az Insidious legújabb része, ez ugye horror fronton ijesztget, a Kutya Csillagkép heti újdonság 20.30-tól például elcsíphető lesz a Cinema Cityben, de még az Odüsszája vagy a Pókember vadonatúj nap is a kínálat része, ami pedig a belvárosi mozi kínálatát illeti a délutánban a Ted és a Csodalámpa, az Odüsszája, akár az Oak Street vége vagy a Nyolclábú követők is ott lesz, de a Momót vagy az Akik igazán számítanak című filmet is el lehet csípni feliratosan, de egy jó séta a Fűvészkertben a nyár végén egészen izgalmas fényeket hozhat, és talán a Szegedi Vadasparkban is nagy a mozgolódás és árnyasak a fák, de lehet, hogy egy-egy vízparti program is jó lehet a mai napon, talán még nem hűltek le akár egyébként, tehát a strandok vizei talán semmiképpen, de esetleg az élő vizeken is lehet még bizony egyet pancsolni. A Klub 88-ban este 8-tól pedig DJ PG érkezik majd.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
3: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
2: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88.
1: Az életünk része.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kor Kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacce.com e-mail címre.
6: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogató jegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
7: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
8: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
9: Egy egyedi élelmiszermentő folyamatrendszert épített fel Ásotthalom, ahol a település lehetőségeire és erősségére alapozva a szántóföldi primőr zöldség és gyümölcsmentés került a fókuszba. A projekt keretén belül sikeres együttműködési megállapodást kötött Ásotthalom nagyközség önkormányzata már 16 olyan támogató partnerrel, akik évente jelentős mennyiségű adománnyal látják el ezt az adományrendszert. A termelői adományprogram keretében helybéli gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők, feldolgozó és csomagoló üzemek csatlakoztak az adományozási rendszerünkhöz. Így két év leforgása alatt körülbelül 20,5 tonna mentett élelmiszer került kiosztásra a szociálisan rászoruló ásotthalmi családok részére. Az adományozóknak köszönhetően többek között cékla, burgonya, jégsaláta, narancs, zöld hagyma, kukorica, sárgarépa, tavaszi zöldségcsomagok, emellett ásványvíz, tartós élelmiszeradományok is kiosztásra kerültek a Foodbank projekt keretében. A támogató partnerek élelmiszeradományainak és a sikeres adományozási rendszer működésének köszönhetően közel már 3200 család, továbbá civil szervezetek részesültek tartós élelmiszer és vagy primör zöldséggyümölcs adományban Ásotthalmon. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább, a hasznos információk elérhetőek projektünkről Ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
8: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Itt a vége, fuss el véle, ennyi volt a mára a közös rádiózás. Holnap találkozunk viszont a folytatásban, déltől Mikos Ákos a mikrofonnál, tartsa 88-tal. Szeri Csaba búcsúzik, minden jót, visszhall!

0: Azt nem állítanám, hogy sötétben tapogatózunk, bár sokunknak még a sötét lenne a megfelelő életközeg, mert így a szín után tulajdonképpen lehet, hogy még most csak most darvadozunk néhányan. Ez volt az In the Dark a Purple Disco Machine-től itt a Rádió 88-ban. Azt hiszem, ideje, hogy elkezdjük a Lottika lécit. Mármint, hogy most.
1: Indul a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délutáni dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika. 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
0: Hello Szeged, itt Mikos Ákos, ez pedig a Lottika Léci, mint ahogy elhangzott már háromszor, de lehet, hogy majd négyszer, ötször és még tízszer is fogom mondani, már csak azért is, mert hogy örömmel találkozunk az elkövetkezendő 4 órában. Részemről az öröm, a te részedről meg remélem, hogy majd sikerül elérni ezt az örömöt. Ezügyben pedig szegedi kedvencekkel, ráadásul fesztiválosított szegedi kedvencekkel, bár hogyha az elmúlt 4 nap zsongása éppen nem dübörögne a füledbe, akkor most megtehetjük együtt, hogy felébresztjük ezt az állatot benned, és hallgathatjuk együtt a szegedesebbnél szegedesebb, fesztiválosabbnál fesztiválosabb, és a következő óra első dalát tekintve Ellen Walkeresebbnél Ellen Walkeresebb dalokat. Ja, mert hogy belekezdjük a következő órát, jön az Alone, nem sokára, itt a 88-ban.
3: Napszemüveg és egy palack víz feltétlenül legyen nálad, ha elmész otthonról, mert akár 33 fok is lehet. Vagy ha a hűvös szobában hallgatod a 88-at, akkor a hírekből hamarosan azt is megtudhatod, hogy melyik örkény darabot nézheted majd meg a kis színházban.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Na ez az! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornéli és Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
7: Örkény darabjai már évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. De az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
3: 22 doboz pizza és 4 karton tea várta azokat a gyerekeket, akik a napokban egy különleges vendéglátásra érkeztek az új szegedi retro pizzériába. A jótékonysági pizzázást egy szegedi magánszemély, Marosvölgyi Anna Mária szervezte, aki évek óta segít rászoruló családoknak egy tematikus Facebook csoporton keresztül. A délmagyar.hu beszámolója szerint ezúttal mintegy 35 gyermek ülhetett asztalhoz az új szegedi pizzériában. Helvécián rendezték meg a kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát. Idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a magyarok kenyere 15 millió búza szemprogramban a rászoruló gyermekeknek és családoknak. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek. Idén a kovászt Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett. És végül elég sok házi bulira elég lenne az a sörmennyiség, amit egy elosztóközpontból loptak el az Egyesült Államokban. A tettesek 2 szállítmányt, összesen 50 ezer doboz Pabst Blue Ribbont csentek el. A bűncselekményre akkor derült fény, amikor az útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A gyártó cég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, csak nem 20 tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Senki ne legyen egyedül, erre való egy rádió, meg akár így délután is. Ellen Walkerrel kezdünk, már is.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

Azért van az a patrióta érzés, amikor az ember meghal egy zenekart, és tudja, hogy egy városban él velük, vagy onnan származik. Én fiam kölykei, vagy kutyám kölykei, vagy mi a jó eget szoktak ilyenkor mondani. Na, imágo mundiék, pont ezek. Az Estelente szólt itt a Rádió 88-ban. Hello Szeged, ez a Lottika Léci, és hát őrületes 4 napon vagyunk túl. Gondolom, ezt a Tiszához közel lakók is érezték, meg úgy alapvetően lehetne az üzenő műsorunknak is, ez egy nagyon szép mesdjéje, hogy kinek mennyire volt hangos a szín, mert hogy mindig ilyenkor néhány napig ez szokott történni. Én annak a híve vagyok, hogy bár ott is egyébként hangos, távol is hangos, de talán ez a néhány nap kibírható, remélem kibírható, és mondjuk ezzel könnyebben kerülhetünk mondjuk egy közös platformra. És hát ugyanígy voltunk mi is, hogy szeretnénk a színnel közös platformra kerülni, ezért a hétvégét arra szántuk, ezt a nagyon hosszúnak szánt hétvégét, szerdától indulva, hogy egyre inkább fesztiválosítottuk a zenei kínálatunkat, és tele leszünk olyan dalokkal, amelyek vagy a színhez, vagy magához a fesztivál élvényhez kötődnek. Így például nem sokára Jason Derulo érkezik, akit néhány éve nagy szeretettel néztünk mindannyian, először még ruhában, aztán egyre kevesebb ruhában, illetve talán a tánc koreográfiái is felelősek azért, hogy néhány hónappal később mennyire megugrott a születésszám Szegeden. Ez már egy másik kérdés. Egyébként Jason Derulo kezd egy olyan kategóriába átcsúszni, szerintem, mint mondjuk a Mr. President, hogy még az elején óriási dobás volt, hogyha Magyarországon feltűnik, így volt ez egyébként a színen is. Aztán valahogy így egyre inkább becsúsznak ilyen szolnoki palacsintanapok, esetleg a Büdös Kútpusztai Patkolófesztivál, és hát azt veszük észre, hogy lassan már lakcíme lesz Magyarországon. Pedig azért ő tényleg egy nemzetközi sztár, nem minthogy a Mr. President nem lenne. A nemzetköziségét egyébként az is jelzi, hogyha most például szeretnénk vele találkozni, akkor szeptember első napjaiban Peking, Chengdu, Hangzhou, Shenzhen, itt találkozhatunk vele, ez Kína, tehát nem a Nógrád megyei településeket soroltam fel, majd Ausztráliába, Új-Zélandra, és végül, teljesen meglepő módon, október 3-án Zambiába látogat majd el, és örvendezteti meg a helyieket. De most Szegedre ismét, vagy legalábbis ugye a rádión keresztül, és elevenítsük fel együtt MS színes élményeket, hogy milyen is volt az a Jason Derulo koncert. Hát ilyen. Ez a Take You Dancing, ez szól már is, itt a 88-ban.

0: Szeged kedvenc zenéi fesztiválra hangolva.
1: Rádió 88.
0: Rádió 88.
2: Az életünk része.
3: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember.

Ezt a dalt még szerintem bármikor együtt tudjuk énekelni velük. Ez volt a Bagosi Brothers Company és az Olyan ő. És az a jó az ilyen dalokban egyébként, hogy egyszerre tudunk női és férfi hangon legalábbis fejben énekelni, mert hát a fejünkben az elképzelés szerint mindenki jól énekel, és jól is van így, máskülönben a karaoke klubok sem élnének meg. Jut eszembe, én nagyon vadászom ezeket a helyszíneket Szegeden, mintha egyre kevesebb karaoke alkalom lenne, de csak mintha. Ezt nem tudom, hogyha esetleg valaki ez ügyben tudna sugni nekem, akár te is, azt külön köszi. Az eredeti tervem az volt, hogy valahogy erőltetett módon ide belehozom az iskola kezdést, mert hát mégiscsak ennek a réme fenyeget minket itt néhány napon belül, de aztán valahogy csak nem találom a kapcsolatot, éneklés, énekfüzet, valami ilyesmi vonalon akartam elindulni, aztán végül úgy döntöttem, hogy csak szóba hozom, hogy amúgy szóba akarom hozni. Úgyhogy hát végül is igen, szeptember 1-e. De ez ügyben egyébként mi kétféleképpen is szeretnénk segíteni. Az egyikről majd egy kicsit később mesélek, mert azt szerintem megér egy külön misét, és hát a másikról pedig azt hiszem, hogy nyilvánvalót kell megemlítenem, hogy szeptember 1-én ott szeretnénk lenni az autódban, esetleg a füledben, és segíteni, hogy közlekedés szempontjából a lehető leggördülékenyebben induljon az év. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért akadnak még buckák, feltúrások, kisebb táblák, mi egymások, amelyek egy kicsit megnehezíthetik a dolgunkat. Inkább úgy fogalmazok, legyünk pozitívak, hogy kihívást adnak nekünk, de hát a kihívások arra vannak, hogy legyőzzük őket. Mondta ezt okoskodva a műsorvezető, akinek nincs gyereke, és nem kell beszenvednie az iskolába őt. Maximum csak biztató tudok mondani, gyerekjáték lesz, de tényleg, na ehhez egy ilyen gyerekjáték dalt hozok, a Toy Story 5 betét dalát, Taylor Swiftet, az I Knew It, I Knew You-t játsszuk már is, itt a 88-ban.

0: Fáj. Vagyis hát, hogy egyszerre fáj és örömteli. Egyrészt örömteli meghallgatni Olivia Rodrigo dalát bármikor. Óriási rajongója vagyok, amit egy kicsit félve mondok ki, mert mindig rögtön az jön ebből, hogy ja, persze, hát látom, igen. És én csak a zenéje, tehát alapvetően még az interjúkat sem szeretem hallgatni vele kapcsolatosan, bár most volt egy nagyon jó húzása, ami fáj, és ide akartam kiukadni, mert hogy oké, hogy most meghallgattuk a dalát, ez boldogsággal töltött el, de ezt meghallgathattam volna tegnap is, mert hogy augusztus 29-ére Olivia Rodrigo egy saját fesztivált szervezett, méghozzá Kaliforniába, és ezen a fesztiválon csak női előadók voltak jelen, de olyanok, mint Dolce, vagy akár Chappell Roan is, de nyilván zenélt Olivia Rodrigo is, párot lehettem volna, de tényleg, amúgy Chappell Roant is eléggé bírom, nagyon tudom ajánlani a zenét, viszonylag kevesebb tűnik fel itt a rádióban, de hát változhat ez a helyzet, hogyha szerdánként mindenki kellemesen és szépen szavazgat a legjobb dalokra, akkor még az is bekerülhet, amire most én elsősorban nem mernék tippelni, ugye a radio88.hu-n van egy nagyszerű felületünk, ahol lehet hétről hétre szavazni kedvenc dalainkról. Na, feldolgozom ezt a fájdalmat, legalábbis ami Olivia Rodrigo kapcsán ért engem, mert hát az ember valahányszor szembesül ilyennel, más nem marad, mint megküzdeni vele. A Follow the Flow érkezik, és hát valahányszor, biztos vagyok benne, hogy valahányszor eljátszotta a Follow the Flow nyáron, de pont nem az Olivia Rodrigo fesztiválján, mivel itt csak életerős, tesztoszteronnal dús férfiak vannak. Hát, ilyen ez. Mi most viszont nem sokára meghallgatjuk, itt a 88-ban.
1: Dani, Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
6: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Carpet tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza automosó.
7: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
4: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
4: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
4: Az életünk része.
8: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
9: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
10: Hello Szeged! Passzold a véred!
11: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
12: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-EDEák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
13: Szeged Sport egy egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
14: Részletek szegedsport.hu.
4: Ez reklám volt.

0: eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti. Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged,

0: simogatott, etetett, támogatott, felemelt is, egyszerűen ágyba fektetett, miközben nyakig betakargatott ez az óra. Annyira gondoskodó volt, legalábbis a zenei válogatását tekintve. Na és hát a következő óra, hogyha már kényeztetéseknél tartunk, akkor bízom benne, hogy még egy, mi az, hogy bízom benne, látom, hogy még egy fokkal meg fogja emelni a téteket. Úgyhogy ha eddig ez egy jó kis nyári csobbanással egyenértékű móka volt, akkor most jön a következő órában. Az ősszel kaptam még egy adag pénzt a szép kártyámra, jellegű szórakozás. Ennek fejében és leginkább letéteményeseként a Save Me Tonight-tal kezdünk Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val nem sokára, itt a 88-ban.
1: Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délután egy dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Érdemes a vízparton keresni a felfrissülést, mert ma is hőség lesz Szegeden. A napközbeni 33 fokban igyunk több vizet és készüljünk lélekben a holnapra, mert a hírekből az is kiderül, hogy elkezd dolgozni a vízmű a Szent Ferenc utcában.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: 31-től érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: Ingyenes szakmai támogatást kínál az iskoláknak a Diákok Hangja témanap sikeres megvalósításához a Motiváció Oktatási Egyesület. Az esélyegyenlőséget támogató programok és tanulói részvételre építő módszerek terén felhalmozott tapasztalataik alapján az első 5 jelentkező Csongrád Csonád vármegyei iskolában helyszíni körülbelül 2 órás szakmai workshopot tartanak, ahol korábbi jó gyakorlatokat és módszereket mutatnak be, valamint támogatják a programok helyi adaptációját. További jelentkezők számára ingyenes műhelymunkát szerveznek Szegeden, amelyre az érdeklődő iskolák pedagógusokat delegálhatnak. Továbbra is keresnek 3 magyart a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A 3 magyar

0: 134-en haltak meg, 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. És végül Doug Ford, Ontario miniszterelnöke egy óriási Ontario-tó most és mindörökké feliratú táblával üzent Donald Trumpnak, miután az amerikai elnök rendeletben kezdeményezte a tó átnevezését Amerika-tóra. Doug Ford a tábla leleplezésekor hangsúlyozta, a tó neve jóval Trump elnöksége előtt is Ontario volt, és az is marad. A felirat a táblán is szerepel angolul és franciául is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Bár csak lenne egy kvízem, hogy David Guetta kivel nem csinált még dalt, Jennifer Lopez már biztos ott van benne. Ezzel kezdjük most ezt az órát.

kérdés az, hogy neked van-e olyan dalod, amely, hogyha megszólal, már csak első néhány taktusában is, akkor már üvöltve tudod énekelni bármely buliban annak a refrénjét. Mondjuk a Gala Free From Desire-e egész jó eséllyel indul egy ilyen választáson, versenyen, mert az, hogy na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, azt viccenyak könnyű énekelni, meg is jegyezni. Hozzáteszem egyébként, ez a dal például nekem nagy kedvencem volt még az előtt is, hogy új életre kelt volna, mert ugye néhány éve megint a köztudatba érkezett, aztán azóta már nem is tudom, még talán a Tambura zenekar nem dolgozta fel, de hát ki tudja, nem ismerem a teljes munkásságukat. És ha már a fesztivál zenék hétvégéje van, én például tudom azt, hogy a Campus Fesztiválon Debrecenben a szervezők részéről van egy tábla minden évben a saját kis szervezői irodájukban, ahol húzzák a strigurákat, hogy hányszor hallották jöttükben, mentükben a Gala Free From Desire-ét. Ez biztos, hogy benne a színen is meg lehetett volna tenni, még néhány évig itt is marad velünk szerintem ez a dal. Mi is tettünk most érte, lejátszottuk, jó volt. Na de ha már fesztivál zenék hétvégéje, akkor őszinte leszek, nekem már fogalmam sincs, hogy Rita Ora végül itt volt-e Szegeden. Amint, hogy tudom, hogy volt valamiféle kavarodás vele kapcsolatosan, de hogy végül itt lépette fel, vagy Debrecenben, ahol gyanúsan egyébként van egyfajta átfedés, én ezt már nem tudom. Azt viszont, beugrott, hát hogy ne, hát persze, hogy fellépett, na, hogy amúgy jó buli volt, közben emlékszem, bár a felénél elsétáltunk már a Belváros hídon, és így hátulról hallgattuk meg egy-két dalát, de ettől függetlenül, amíg ott voltunk, jó volt. És ugye azért is érdekes Rita Ora személye, mert hogy az ő férje, párja, vele egy háztartásban élő embere, az a Taika Waititi rendező, akinek például Jojo Nyuszit köszönhetjük, vagy azt hiszem rendezett például a Thor filmet is, de szerintem a sorozatokban kifejtett munkássága az egyik legkirályabb. Például a Hétköznapi Vámpírok című sorozatot nagyon tudom ajánlani, hogyha rötyögést, nevetést, jó kedvet szeretnénk magunknak hozni, akkor ilyen áldokumentumfilmes vonalon ez például az Office mellett abszolút megemlítendő. Ja, és hát igen, ő is itt volt Szegeden, ezt akartam mondani. Miért fontos ez nekünk szegedieknek? Hát azért, mert egyébként elmondhatjuk, hogy nyárról nyárra, de akár még évközben is elég menő emberek fordulnak meg itt, és egyébként ez engem például örömmel tölt el, hogy úgy járkálhatok a városban, hogy akár még egy Taika Waititi is szembe jöhet velem. De hogyha elérhetőbbet mondok, hát mondjuk azt, hogy Alföldi Robert ott ül egy kávéházban, úristen. Na, kicsit elkavarodtam, úgyhogy egyedjük is, hogy szeressen minket Rita Ora, talán az a legkézzelfoghatóbb. A Let You Love Me érkezik itt a Rádió 88-ban. I

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Pipapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár,

Mindig egy ilyen borzongással, vegyes büszkeséggel tekintek arra vissza, hogy hogyan lehet egyébként leküzdeni bizonyos irányultságokat. Bár olyan nagy kitárulkozást nem szeretnék ebben hozni, azt hiszem gyerekkoromban egész sűrűn lehetett azzal vádolni, hogy tüzeskedek, és ezt rendszeresen a nagyim legnagyobb örömére Szénakazlak környékén is szívesen megtettem. Teljesen értelmetlen. Mostanra ez már, főleg azzal az érvel, hogy bepisilek, hogyha sokat nézek tüzet, azt hiszem elég jól levetkőződött bennem, de talán Katy Perry ezt kevésbé tudta levetkőzni. A Watch It Burn hallgattuk meg itt a 88-ban. Nem tudom, neked van-e ilyen, amit mondjuk gyerekkorodban, hát nagyon szeretett tevékenységként rengeteget csináltál, már-már veszélyesen sokat, és egyébként levetkőzted. Na azt kell, hogy mondjam, ugyanígy voltam egyébként a rádiózással is, azt hittem, hogy én már ezt leküzdöttem erre. Most tessék, itt vagyunk megint egymásnak, mondjuk nekem a legnagyobb örömömre, másik oldalról csak reménykedem benne, és erre jövő héttől megint megváltozik minden, mert hát jövő héttől annyi minden történik itt a Rádió 88 házatájékán, még mindig van egy téma, amiről majd csak egy kicsit később szeretnék ódákat zengeni, miközben egyébként a hétköznapi műsorrendünkön is egy nagyon kicsit csavarunk, hogy még jobban illeszkedjen a napi rendethez. Nyilván egyenként azért nem tudunk, de hogy azért mégiscsak ott egy kicsit próbáltunk idomulni ehhez, és a hétvégében is történik némi változás, például a vasárnapot illetően is, mert hogy Sári és Milla jelenlétében két hölgy veszi át a nap szinte teljes egészét, reggeltől délután 4-ig Milla és Sári fogja majd boldoggá tenni a szegedieket és leginkább téged, és 4 órától én pedig megörököltem a csodálatos Ez még belefér című műsort, amelyről 47 poén jutott eszembe. Egyik fele nem illik ehhez az idősávhoz, másik fele meg igazából nem is lényeges, csak oda akartam kiukadni, hogy jövő héten 4 órától fogunk találkozni, és egy kicsit egyébként majd csavarok is magán a mondandón, mert a még beleférhetben tulajdonképpen nagy részt előre fogunk tekinteni mindig a következő hétre, hogy mi mindent lehet még várni, és hát például még beleférős alapon fogok majd ajánlani sorozatokat. Végre! Nagy vágyam volt, kaptam engedélyt, köszi szépen! Úgyhogy most menő kurrens sorozatokat is elő fogok venni, és nagy szeretettel fogom ajánlani. Na, tehát akkor jövő héttől már 4-től találkozhatunk, tehát amúgy úgy bízom benne, hogy egész nap együtt leszünk. Sárit és Millát hallgatva, ez ugye csak a vasárnapra igaz, meg hát egyébként a hét egészében is, ahol ilyen szegedi kedvencek mindig szólnak, egymást támogatandó a tartalommal, most például Robin Schulz és Wes közöse. Úgy, ahogy ismerjük ezt a dalt, persze, hogy az Alanis szól, már is itt a Lottika léciben.

0: Mindig irigyeltem azokat az embereket, akik a saját feladataikon túl még másoknak is igyekeznek segíteni, még hogyha ezt pénzért is teszik, remek számlákat kiállítva, és utána boldogan adózva utána. Na egyébként ilyen Ed Sheeran is, az a figura, aki, hogyha van a környezetünkben egy munkatárs, hogy nem csak a saját munkát végzi el, hanem például besegít még ide is, oda is, amoda is, így tett most ő is, mert azon túl, hogy például most Észak-Amerikában kalandozik és turnézik, és ráadásul még bevállalta azt is, hogy kevésbé játszott korai dalaiból állít össze setlisteket, ilyet játszott most egyébként Torontóban is, mondjuk könnyű és költséghatékony, mert még mindig egyedül áll a színpadon néhány looppedállal, a legjobb pénzkereseti lehetőség, légy nagyon ismert, sokat fizessenek a koncertét, és ne kelljen osztozni más zenészekkel, legkirályabb. Na, ja, bocs, ott tartottam, hogy írt a Ketszájnak most egy dalt. Ki az a Ketszáj? Tehetnénk fel a kérdést. Én magam sem tudtam, amíg most utána nem néztem. Nagyon menő, most kúrens zenekar. Úgyhogy gratulálok, Ed Sheeran azt mondta, hogy szeretne írni nekik egy dalt, és ez nem tudom, amúgy ez egy nyílt ajánlat volt-e, és dollárok és angol fontok is gazdát cseréltek-e, vagy csak ilyen sima passzióból tette. Ugyanúgy, mint ahogy én, némileg passzióból, de azért kiállított számláért, hozok most programajánlatot. Mondjuk azt mondják, hogy amiért pénzt kapunk és szeretjük csinálni, az nem is munka. Úgyhogy én megnyugodtam, a legnagyobb örömmel hozok most programajánlatot. Ma például DJ PG lesz a Klub 88-ban, ma még 8 órától, jövő héten már 7 órától jelentkezik a Klub 88, amit előre vetítettem, és így megállunk. Mármint, hogy kis szünet van, nyilván, hiszen mégiscsak vasárnap van, a nyár lecsengőben, például moziba tudok invitálni mindenkit. Nézzük, mik vannak. Még az Oak Street vége is van, eléggé nagyot bukott, érdemes lenne egy kicsit megtámogatni. Dínós film mindig jöhet, és hát emellett az Odüsszeiát még nézhetjük a belvárosi moziban, vagy például, ja, Pókember vadonatúj napot. Na, ez volt a programajánlat itt a 88-ban, de programként szívesen ajánlom magunkat is, például egy régi klasszikust, Quaffs érkezik majdnem sokára. Ez lesz a Walk. Sétáljunk egyet, az is egy jó program.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
1: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Megérkezett!

0: telefonszámon.
1: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
2: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat, és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
3: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvényterveinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
7: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
8: Az Ásotthalmi Foodbank projekt eredménye, hogy kialakult egy stratégiai módszertan a termőföldi élelemmentésre. Ez a szakmai dokumentum lépésről lépésre és megfelelő jogszabályi környezetekkel kiegészítve segít. Ásotthalom célja, hogy megossza a régióban és nemzetközileg is ezt az élelmiszermentő stratégiát, és más települések számára megmutassa az összefogás ezen formáját. A projekt partnere a Szerbiai Vajdasági Élelmiszerbank, akik együttműködésével mindkét országban népszerűsítjük a kiépített adományrendszert. Ásotthalom emellett egy telefonos applikációt is készített a projektben, ahol a lakosok ingyenesen foglalhatják le a mentett élelmiszercsomagokat. Ezzel bárki számára elérhető, modern és alacsony küszöbű adományrendszer épült ki. Emellett pedig beszereztünk egy járművet is, amelyel az adományok szállítását el tudjuk végezni. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább. A hasznos információk elérhetőek projektünkről Ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
7: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
2: Ez reklám volt.

0: Ezeknek az augusztus végi utolsó vasárnapoknak mindig nagyon sajátságos hangulata van. Értem ez alatt, hogy már amúgy is létezik a szomorú vasárnap kifejezés, de hát, hogy ez így mennyire ránk telepedhet, hogy jövő héten már iskola, munka megint, azt akkor még lehet, hogy napsütés sem lesz. Dehogy nem lesz. Persze, emiatt nem kell félni, tehát, hogy még a szeptembert szerintem végig fogjuk izzadni, de jól is van ez így, a következő órát meg izzadjuk együtt végig, hogy nem izgalomtól, hogy vajon jó dalok lesznek-e, hanem így mit a mozgástól, hogy egy kicsit majd bólogatunk rá, meg mégiscsak bemozdulunk rá. Vagy elvegyünk virágot szedni rám, az is egy remek opció, csak ne védett területen tegyük ezt kérem, Miley Cyrus is biztos vagyok benne, hogy nem nemzeti park környékén szedett virágot, legalábbis magának, mert hogy ezt hallja, magunknak is lehet virágot szedni, vagy venni. A Flowers érkezik nem sokára, itt a 88-ban.
1: Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délután egy dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Ma is nagyon meleg lesz Szegeden, ezért érdemes a hűvös szobában vagy vízparton keresni felfrissülést. Rögtön jönnek a hírek, ahol egy olyan konferenciáról is szó lesz, ami Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről szól. A településfejlesztésről tartanak szakmai konferenciát hétfőn Szegeden. Az előadás sorozat célja, hogy tudományos és szakpolitikai párbeszédet kezdeményezzen Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről. Wolford László, az építőipari kutatási innovációs és technológiai transfer klaszter hálózat fejlesztője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait, és összekapcsolják a 21. század kihívásaival.
4: 15 perces ilyen illenás előadások vannak Szegednek a múltjából, és ez egy ilyen teljes egészében civil kezdeményezés, tehát semmiféle ilyen egyéb szándékunk nincsen ennek a dologban, hanem a Szegeden működő klaszterek próbálják ezt valamilyen szinten az érdeklődő közönség elé tárni.
3: Sorsolással döntöttek Pitvaroson, hogy ki legyen önkormányzati képviselő. Miután Tóth Tibor képviselő lemondott a mandátumáról még augusztus közepén, a megüresedett képviselőhely betöltésére megkeresték azt a jelöltet, aki a korábbi önkormányzati választáson a következő legtöbb szavazatot szerezte. Kis Tamás József, Pitvaros polgármesterek közösségi oldalán azt írta, Léka János megköszönte, de nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezután szembesültek a nem mindennapi helyzettel. A szavazatszám alapján következő két jelölt ugyanis azonos számú szavazattal rendelkezett, ezért sorsolás döntött el, hogy kitöltheti be a mandátumot. A szerencse Dóca Lászlónak kedvezett. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. És végül Kamaszuka vára, banánevő verseny, filmes díszletek, és természetesen hatalmas adag hagymás bab is volt az első Bud Spencer fesztiválon, amit a Röjtök muzsai horgásztónál szerveztek meg. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a hagymás babot övezte. A szervezők célja az volt, hogy felállítsák a hagymás bab elkészítésének magyarországi rekordját. A kísérlet sikerült, összesen 775 adag készült a Bud Spencer filmekből jól ismert ételből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vicces a szárassági térképpel összevetni, hogy most virágokat fogunk szedni Miley Cyrus-szal. Legalább ez a dal vidám.

0: reggelt kedvenc zenéi fesztiválra hangolva.
1: Rádió 88.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Hinni lehet a babonában, vagy legalábbis elfogadható, hogyha az emberek hisznek a babonában, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem Szegedet valamilyen átok sújtja. És hát az éven is lecsapott, mert hogy bár most éppen ideért a Pasti, hogy lejátszhassuk, a Lost Frequencies-el közösen a Head Down-t legalább meghallgathattuk, de hát élőben mégsem tudtuk megkapni a színen. Ezt most nem mint hírt közlöm, hanem egész egyszerűen egyfajta traumafeldolgozás, és hát nem tudom, hogyha egyik traumából a másikba lehet esni, akkor a Pasti és Rúzsa Magdi egyfajta átváltási képessége nem biztos, hogy mindenkinél ugyanúgy jött be, mindemellett, hogy Rúzsa Magdit azért szerintem mindig szívesen hallgatjuk, csak nem biztos, hogy egy Pasti helyett. Ettől függetlenül azért elég sikeresen véget ért a szín, és hát közben pedig ugye a Szegedi Szabadtéritől is elbúcsúztunk, 70 ezeren nézték idén a Szegedi Szabadtérit, gondolom volt azért némi átfedés is, tehát valaki mondjuk esetleg több előadást is megnézett, és hát ilyenkor azért van egy ilyen üresség bennünk, bennem biztosan, amikor véget ér egy ilyen nyár, kiüresedik a város programkínálatban főleg, és már leginkább azt keresnénk, hogy jövőre mi lesz. Például a Paloznaki Jazz Picnic-en már láttam, hogy bejelentették a jövő évi egyik fellépőt, Sophie Alice Baxtert, mondjuk az elég király, de nekünk azért Szegeden várnunk kell évvégéig, hogy megtudhassuk, hogy mire bulizhatunk jövőre 2027-ben. Nekünk viszont nem kell nagyon sokat várni, szerintem még most éljünk a jelennek, már csak azért is, hogy ebben a szent pillanatban indítottam el Bogi és Fehérvári Gábor Alfred dalát, ez a Csak azért is szerelem, itt a 88-ban.

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a

Mikor volt utoljára, hogy egy rég nem látott ismerős csak úgy fogadtál az otthonodban? Na, azért ez egy jó keresztkérdés. Néhány napja beszéltem a szüleimmel, és nagyon lelkesen újságolták, hogy édesapám gyermekkori barátját fogják meglátogatni, hiszen csak úgy véletlenül összefutottak 30-40 év után. Uaj, nagyon irigylettem. Egyrészt jó lenne gyerekkori barátokat felsorakoztatni, másrészt pedig csak így átmenni egymáshoz, és mondjuk ilyen rég nem látott emberekkel találkozni. Miért hozom ezt szóba Lady Gaga dala után? Igazából teljesen lényegtem, bármelyik dal után elmondhatnám ezt, bár az Abrakadabrával elég varázslatos pillanatokat teremtettünk magunknak, és hát varázslatos lesz a szeptember elsőink is, mert hogy új reggeli műsor köszön be a Rádió 88-ban. Azért is mondom, hogy új, bár mondjuk a felállás azért régi ismerősöket sejtett, mert hogy Danival és Gedzóval, bocsánat, Gedzó meg a Dani, azért volt már együtt a Megában, úristen, régi klasszik műsorok, és hát ők együtt már ugye Klub 88-at is vezettek, óriási jó barátok, volt nekik egy szuper podcastjuk, amit nem értem, hogy miért nem folytattak, pedig az egyik legjobb koncepciója volt a világon a helyreigazítás podcastnek, de most ezt élőben csinálhatják minden reggel, hiszen szeptember 1-től Szeged 6 órától 9 óráig minden áldott hétköznap Gedzóval meg a Danival ébredhet, és ez szerintem bazi menő. A srácok nagyon készül, mi a rádióval nagyon készülünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy miközben egyébként változik így a rádió összeállítása, már mint így a műsorokat tekintve, talán az a fajta misszió továbbra is megmarad, hogy hát mondjuk Szeged nekünk a szívünk csücske, és szeretnénk együtt tenni Szegedért, úgyhogy 2-től hallgassuk együtt majd közösen Gedzót meg a Danit, akik valószínűleg megadnak nekünk mindent. Ugye milyen elmés átkötés volt ennek a dalnak a címével? Neo és Pitbull közösen érkezik már is itt a 88-ban. Ez a Give Me Everything, alattik a léciben.

0: kell, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk. Az életünk.

0: csomó dolgot lehet szerintem azért szeretni az őszben, mind a mellett, hogy egy bizonyos szempontból már hamarabb érkezett az ősz, mert bár a hőfokok nem ezt mutatják, de már egyrészt a... Én a levegőben érzem az ősz illatát, van az ősznek egy ilyen jellegzetes illata, lehet, hogy összefügg egyébként a falevélhullással, amelyek hát azért nem jó kedvükből dobták el magukat a fáktól, hanem egész egyszerűen kiszáradtak. Na igen. Szóval oda-vissza, hogy ősz és hogy szerethető részei, például az, hogy a kulturális életben is egyfajta felpesdülés érkezik, és ennek egyik letéteménye, hogy végre már lehet látni, hogy milyen bérleteket vehetünk akár mondjuk a Szegedi Nemzeti Színházba, vagy a Szegedi Szimfonikusok koncertjeire, mert itt már látszik, hogy októberben például bőven lesznek koncertek, és már közölték is a 2026-2027-es műsorlapot is. Én csak bíztatni tudok mindenkit, hogy klasszikusokat hallgat, megéri. Nem csak abból a szempontból, hogy lelket üdítő, hanem egy csomó mindent lehet tanulni belőlük, még akkor is, hogyha nem érti az ember, mert óhatatlanul elkezd utána nézni neki. De maradjunk a varázslatos hangulatán, egy zárt teremben együtt ülni emberekkel, miközben nem piszkálhatjuk a telefont, és csak a zenére figyelhetünk, és bár meg kell szenvedni, de egy idő után átbillen egy ilyen nagyon jó érzésé, hogy ez más, ez valami különleges. Ez nem olyan, amit minden nap hallgathatok. És bár mi is törekszünk erre itt a 88-ban, de azért az ismétlésnek is van ereje, úgyhogy bár klasszikusokkal nem szolgálhatunk, még azért küzdök érte, hogy néha lejátszhassunk egyet-kettőt, semmilyen eredménye nem lesz, de küzdök érte. Most nem sokára Dave Cameron dala érkezik majd. A Too Much szól itt a Lottika Léciben.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hello Szeged, passzold a véred.
5: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
4: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Deák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
5: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
4: Részletek szegedsport.hu.
6: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
8: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
7: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
8: Rádió 88. Az életünk része.
9: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Ez a vasárnap nem csak azért telik álmoskásan, mert önmagában véve vasárnap van 3 óra is, viszonylag meleg, hanem azért is, mert azért még egész sokan a szint pihegjük, és hát ilyenkor azért álmosan kódorgunk jobbra-balra. Mínusz egyébként a szegedi partfürdő, mert hogy ott aztán gondolom lázasan pakolásznak, bontanak, úgyhogy sok erőt, energiát kívánunk neked is, meg hát neked is, hogyha bármi más csinálnál, mert lehet, hogy éppen most nagy főzésben vagy, ebben az esetben pedig akkor. Szervusz, köszönjük szépen előre is a család nevében, a következő órát megküldjük majd, lesznek még továbbra is fesztivál kedvencek, mert ez a fesztivál kedvencek hétvégéje, és olyan dalok is, mint Anna Naklab és Ala Farben közösen a Supergirl, ezt hallgatjuk majd nem sokára itt a 88-ban.
1: Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délutáni dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Igazi kánikulával indul a hét Szegeden, de már kisebb zivatart is ígérnek az előrejelzések az esti órákra. Hajnalban 14 fokig hűl le a levegő, de napközben akár 35-öt is mérhetünk. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen fesztivál válogatta be a Szegedi Pinca Színház előadását.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv, és...
4: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go! Let's go.
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a kőszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. A fesztivál zárásaként szakmai zsűri díjazza a kiemelkedő teljesítményeket, de a közönség is megválaszthatja a kedvencét. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat a fesztiválra.
7: Tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkén Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókád, Geek Színház, de igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
3: A sikeres nemzeti forduló után kvalifikálta magát a 2027-es Euroskills Európa bajnokságra a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata. A szegedi fiatalok nem várnak az elméleti felkészülési időszak kezdetéig, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás értelmében a Robot System Integrator kategóriában a megszokottnál hónapokkal korábban, már júliusban megkezdték a szakmai munkát. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be a projektötleteket a doktorandusok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. És végül egy egész étteremnyi vendég nézte végig, ahogy Ember Márk alsó nadrágra vetkőzik. Ráadásul nem egy forgatásról volt szó, hanem az első házassági évfordulóján történt az eset. Havasi Virág és Ember Márk Horvátországban ünnepeltek egy tengerparti étteremben, és mivel a színész szeret játszani a karika gyűrűjével, meg is történt a baj. Addig pörgette a gyűrűt, míg az elgurult és a vízbe esett. Ember Márk eleinte hasonfekve telefonjával világítva kutatta a sötét tengerben az ékszert, amivel persze nagy feltűnést keltett. Mivel nem találta, így kénytelen volt ledobni a textilt és lemerülni. A történetnek happy end lett a vége, meg lett a gyűrű. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mai vasárnapunk csak az ilyen daloktól lehet még jobb, az ilyen együtt dúdolósoktól. Anna Naklab és Alfarben közösen jön ez a Supergirl itt a 88-ban.

Mission of the Groove.

Neked is van bestid a munkahelye, már mint olyan barát, és nem munkatárs, már ilyen áthajló. És vele is találkozol majd most szeptember 1-től, mert bár mondjuk egy kicsit az iskolai helyzetből indultam ki, hogy azért nagy barátságok ilyenkor újra összefutnak, lehet, hogy a nyáron nem volt rá alkalmuk, de a nyári szabadságolások mellett egy normál munkarend mellett is, biztos vagyok benne, hogy a szeptember az újra találkozások időpontja, és ezért is szeretem például az ilyen dalokat, mert mondjuk Halott Pénz és Bály Alex együttállása is egy ilyen barátságos helyzet, és szerintem ritkán következik be, úgyhogy ha bekövetkezik, akkor bátran mondhatjuk, hogy ó, igen, ezt hallgattuk meg itt a 88-ban. Szeptember 1-től pedig aztán nagy változások jönnek itt a 88-ban is, napközben is, egy kicsivel másabb műsorrenddel várunk mindenkit, bár például ugye a reggeli műsorunk után, amely 6-tól 9-ig tart, és Gedzó meg a Dani veszi át az uralmat a reggeli sávban, jön majd ismételten Bürgés Dávid, mert hogyha munka, akkor az Bürgés Dáviddal telik a legjobban, munka törvénykönyvébe szeretném foglaltatni Bürgés Dávidot, hogy kellő a munkához, és a délután pedig Szeri Csabával és Bálint K. Gergővel telik felváltva. Egy hét ide, egy hét oda. Elég menő. A Klub 88-unk pedig már előre csúszik, hiszen ahogy közeledik az egyre inkább sötétedés, a hamarabb leszáll az éj állapota, 7 órától jól fog már esni egy-két szegedi kedvenc DJ, nem egy-két dalának válogatása. Úgyhogy 7 órától már Klub 88 Bütte Zsolttal és a szegedi válogatott DJ csapattal. Na hát így alakul a hétközbenünk. Az pedig továbbra is feltett szándékunk, hogy fesztiválzenék hétvégét tartsuk együtt közösen. Lucas Grahamék pedig azért nem a tipikus fesztiválzenek, mert összesen van két daluk, amelyet mindannyian ismerünk. De ha az a két dal egy fesztiválon felcsendül, mint hogy már Magyarországon is jártak már nem egy fesztiválon, akkor ott énekelni fogjuk például ezt a dalt is. A Mama Said-et jelenleg csak felvételről, de ugyanolyan örömmel itt a 88-ban. A Mama Said-et.

Kéretlen tanácsok rovatunkban azért hamar felhívnám a figyelmet a szerintem ősszel megszaporodó padon üldögélő pároknak, hogy azért óvatosan az egyre több és lelkesebb csókolózással, mert hamar kikezdhet a szánk, van az a tipikus csókbetegség, vagy csókmérgezés, már nem is tudom, hogy hívják, amelyet egész könnyen el lehet kapni egymástól. Óvatosan, biztos erről készített dalt egyébként Doja Cat és SZA, a Kiss Me More-ral. Ez a Rádió 88, benne pedig a Lottika Léci, utoljára velem. Jövő héttől már érkezik Kamilla és Sári, ők fogják az egész napot uralni. Fogalmam sincs, hogy melyikük lesz előbb, melyikük lesz utóbb, ki lesz hamarabb, ki lesz később. Az biztos, hogy én 4-től a Még beleférrel érkezem majd, amely mai napon is lesz, de most éppen még a lányokkal, tehát szeptember 1-től ez is változik majd. Szeptember elejéről szóval pedig már egy nagyon menő programot szeretnék feljegyeztetni, miközben szeptember 4-ét, amikor is Szeged önkormányzata szeptember 4-én délig ajánlatokat vár több tucat talált kerékpárra. Na most én borsodi vagyok, nálunk a talált kerékpár az egy teljesen más fogalom. Itt érdemes szerintem azt tisztázni, hogy az önkormányzat olyan leadott talált tárgyakat értékesít, amelyek találásának bejelentésétől számítva 3 hónap eltelt, és ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezett. Itt valaki valóban lekötötte a biciklét, elfeledkezett róla, 3 hónapig jött, ment a városban, és akkor nem tudom, 3 hónap, 2 nap után így a fejére csapott, hogy a bicikli. De ekkor már késő, mert a 3 hónap elteltével, például szeptember 4-én délig simán lehet licitálni ilyen biciklikre, bringákra, kerékpárokra, brinyókra, trótszamarakra és a szinonima szótár.hu oldalon egyéb más felsorolásokra. Részleteket egyébként a szeged.hu oldalon lehet találni. Nekem meg megugrott a vérnyomásom, mert pont új biciklit szeretnék, mármint hogy úgy igaz, hogy egyáltalán szeretnék biciklit, úgyhogy lehet, hogy olcsóban tudok majd valakinek a bringáján éppen tekerni a városba? Vagy én adhatom majd vissza annak az embernek? És onnantól életre szóló barátságot kötünk? Nem tudom. Minden esetre a megugrott vérnyomásomhoz egy ilyen szaladó vérdukál. Ray Dalton érkezik már is a Blood Running-gal. Itt a 88.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nekem is vannak nagy álmaim, hogy még kiket néznék meg mondjuk a színen, a Red Hot Chili Peppers is közöttük van, bár mondjuk nem a kedvenc zenekarom, de ha már eltévednek ide Szegedre, akkor miért ne? Néhány napja láttam pont egy rövid interjút Gerendai Károllyal, Gerendai Nullszaldó, vagy mostanában még ki se jöttünk belőle Károllyal, és ugye ő mondta azt, hogy például neki mindig is nagy vágya volt a Sziget kapcsán, hogy a Coldplay-t elhívja, ha adom színre Coldplay-t, vagy a Red Hot Chili Peppers-t, ja, adom színre Red Hot Chili Peppers-t. Bár azt hiszem, hogy mindig szoktak egyfajta gyűjtést, mármint hogy ötletgyűjtést rendezni, hogy kiket érdemes még elhívni mondjuk a színre. Szerintem ez is beindul majd, hogy a fesztivál zenék hétvégén tulajdonképpen az egész zenei listánkat, amelyet most például ebben az órában játszottunk, mindet el tudnám fogadni. De tényleg. És amit remélem te is elfogadsz tőlem, az mondjuk néhány programajánlat. Bár szűk az eklésia, mert hát jelenleg már nagyon nyár végét tapossuk, most éppen vasárnap nem sok program van Szegeden, de például a Klub 88-at tudjuk ajánlani, hát nyilván minden szemnek maga felé hajlik a keze, saját programot a legkönnyebb ajánlani, úgyhogy 8 órától, most még 8 órától, szeptember 1-től már este 7 órától jelentkezik, minden áldott nap a Klub 88, ma DJ PG fog zenélni. Ilyen nyárzáró bográcsozáshoz tökéletes vibe, aztán ajánlok mozi programot, a Kutya csillagképet, ami nekem nagyon tetszik, az ilyen posztapokaliptikus dolgokat nagyon szeretem nézni, úgyhogy ezt már azért felírtam magamnak, hogy meg kellene nézni, de nézhető még a Pókember mindkét mozinkban, vagy például az Oak Street vége is, de minap megijesztettem magam egy rövid klippel az új Insidiousból, köztünk járnak van egy ilyen szellőző csatornás jelenet, hát én már azon összecsináltam magam, úgyhogy nézze, akinek ehhez van kedve. Ma például a Cinema City-ben 19 óra 40 perctől nézhető az Insidious. Jó kis horror, ilyen megugrasztós. Na, én viszont nem ugrok el attól a feladattól, hogy szóljak, hogy érkezik az Ez még belefér, vagy még belefér. Nem tudom, meg kéne tanulni, mert jövő héten már én vagyok ebben a műsorban. Minden esetre ma addigra meg lesz, úgyhogy a csajok közül valamelyikükkel majd most hallgathatjuk, nem tudom, még nincs itt, nem voltam lent, de az biztos, hogy lelkesen fogom én is hallgatni a hazafelé menet is, meg remélhetőleg majd egy kicsit tovább is. A jövő hétre pedig nagy áldást kérek mindannyiunknak, már csak azért is a nyár végeztével, meg az iskolai időszak kezdetével elfér és el kell majd nekünk. Mi itt leszünk a 88-al és segítünk majd mind holnap, holnap után, azután, azután meg végig, ameddig csak szólhat ez a rádió. A jó Isten áldja meg mindenkit, téged is, elsősorban téged. Csók, Ákos voltam, hello.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
10: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
7: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
10: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat!
7: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt! Rádió 88,
10: az életünk része!
11: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász! Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
12: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
13: A legújabb Mazda modelleket megtalálják
2: megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
6: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
13: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
14: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
15: Ez reklám volt.

0: egy kicsit a hétvégéből.
1: Indul a Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Szép délután, én Milla vagyok, és ez itt a Még belefér. A nyárnak lassan vége van, de nálam még beleférnek a fesztiválozós hangulatú örökslágerek. A következő órákban még kielvezzük együtt a nyár utolsó pillanatait.
3: Dögmeleg lesz a nyári szünet utolsó napján, 35 fok várható Szegeden. Szellőztetni és hajnalban lesz érdemes, akkor 14 fokot mérhetünk. Zivatart is ígér az előrejelzés, de az elmúlt napokban sajnos ez nem jött be. Ami azonban biztos, hogy a hírekből hamarosan azt is megtudhatod, hogy melyik örkénydarabot nézheted majd.

0: Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornéli és Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
1: Örkény darabjai bár évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. De az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
0: Egy-egy 12 000 forintos tanszervásárlási utalványt és egy névre szóló, az aktuális osztályhoz szükséges tanszerekkel megrakott iskolatáskát kaptak a Hódmezővásárhelyi Szent Ferenc programban résztvevő családok gyermekei. A Hood Press azt írta, hogy Márki-Zay Péter polgármester és Berényi Károly alpolgármester adták át a város ajándékaként a 12 000 forintos tanszervásárlási utalványokat, illetve a tanszerekkel telt iskolatáskákat 33 család összesen 48 gyermekének. A táskák a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vásárhelyi csoportjának, illetve a Katolikus Karitásznak az adományaként kerültek a gyermekekhez. Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát. Idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a magyarok kenyere 15 millió búza szemprogramban a rászoruló gyermekeknek és családoknak. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek. Idén a kovászt Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett. És végül Doug Ford, Ontario miniszterelnöke egy óriási Ontario-tó most és mindörökké feliratú táblával üzent Donald Trumpnak, miután az amerikai elnök rendeletben kezdeményezte a tó átnevezését Amerika-tóra. Doug Ford a tábla leleplezésekor hangsúlyozta, a tó neve jóval Trump elnöksége előtt is Ontario volt, és az is marad. A felirat a táblán is szerepel angolul és franciául is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Még belefér a Rádió 88-ban, és jönnek is a forró ritmusok szerelmesei, Shakira és Burna Boy, akik megalkották a foci VB idei

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

Azaria és Dása énekelte nekünk a Mindegyet, hasonlóképp, mint ahogy tették az csütörtökön a színen is. És hát most, hogy véget ért a tegnapi nappal a fesztivál, azért érzek egy kis űrt valahol mélyen, amivel azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, hiszen több barátommal is beszélgettem már erről a jelenségről. És hogyha te is annyira üresnek érzed magad, mint én, vagy a társaim, akkor nem vagy vele egyedül, sőt, képzeld, hogy ennek még tudományos neve is van, ez a post-festival depression, azaz a fesztivál utáni lehangoltság. A szervezeted napokon át olyan dopamin és szerotonin fröccsöt kapott a koncertélményektől, a barátoktól, meg a pörgéstől, hogy most a hormonháztartásod próbál visszatalálni a valóságba. De semmi csüggedés, nálam és velem még mindig simán beleférnek a jó zenék, hogy egy kicsit visszahozzuk magunkat az életbe. Tarts velem, hiszen érkezik is Chris Crabb és a Liar Liar.

0: mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: még egy kis szabadság. Még egy kis lazítás.
1: Még belefér minden vasárnap délután a Rádió 88-ban.
2: Rádió 88-ban.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Rádió 88, Szeged, kedv.

0: feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

0: Fájri Maffia és Marsalkó Dávid ment el az imént egy hajnali körre, amiből gyanítom, hogy neked is kijutott bőven az elmúlt napokban a partfürdőn, ha éppen ott mulattad az időt. Tudtad, hogy a kutatók szerint egy átlagos fesztiválozó egyetlen hétvége alatt akár 15-20 kilométert is gyalogol a színpadok, a büfék meg a sátrak között. Szóval, hogyha az elmúlt napokban egy kicsit fáj a lábad, mint ahogy nekem is, akkor ne aggódj, valójában egy félmaraton nyomtál csak le. Most azonban nosztalgia vonatra fel, jön az Iron Smith és a Jaded.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
2: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
5: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrádon vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
6: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 43 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
10: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
11: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
12: Egy egyedi élelmiszermentő folyamatrendszert épített fel Ásotthalom, ahol a település lehetőségeire és erősségére alapozva a szántóföldi primőr zöldség és gyümölcsmentés került a fókuszba. A projekt keretén belül sikeres együttműködési megállapodást kötött Ásotthalom Nagyközség önkormányzata már 16 olyan támogató partnerrel, akik évente jelentős mennyiségű adománnyal látják el ezt az adományrendszert. A termelői adományprogram keretében helybéli gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők, feldolgozó és csomagoló üzemek csatlakoztak az adományozási rendszerünkhöz. Így két év leforgása alatt körülbelül 20,5 tonna mentett élelmiszer került kiosztásra a szociálisan rászoruló ásotthalmi családok részére. Az adományozóknak köszönhetően többek között cékla, burgonya, jégsaláta, narancs, zöldhagyma, kukorica, sárgarépa, tavaszi zöldségcsomagok, emellett ásványvíz, tartós élelmiszeradományok is kiosztásra kerültek a Foodbank projekt keretében. A támogató partnerek élelmiszeradományainak és a sikeres adományozási rendszer működésének köszönhetően közel már 3200 család, továbbá civil szervezetek részesülnek zöldségek, tartós élelmiszer és vagy primör zöldséggyümölcs adományban ásotthalmon. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább. A hasznos információk elérhetőek projektünkről ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
11: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
1: Ez reklám volt.

0: Úgy néz ki, nem enyhül a hőség augusztus végén sem, akár 35 fok is lehet napközben. Ezért, ha útnak indulsz otthonról, legyen nálad víz és egy nagy adag türelem, mert a hírekből kiderül, hogy újabb utcában kezd el dolgozni a víznő.
1: Dani!
2: Kedzó!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: 31-től érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: Épp csak véget ért az idei Szegedi Ifjúsági Napok, de már megvan a jövő évi dátum. 2027-ben augusztus 25 és 26 8-a között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat. Az idei színre mintegy 110 ezer látogatót vártak, de a pontos számokra még kicsit várni kell. Ebben az évben körülbelül 300-an sátrazták végig a 3 napot a partfürdőn. Továbbra is keresnek 3 magyart a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A 3 magyar érintett 2

ember pedig eltűntként tartanak nyilván. És végül elég sok házi bulira elég lenne az a sörmennyiség, amit egy elosztóközpontból loptak el az Egyesült Államokban. A tettesek két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz Pabst Blue Ribbon-t csentek el. A bűncselekményre akkor derült fény, amikor az útnak indított szállítmány

0: tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Bele is húzunk a délutánba itt, amíg beleférben, mert hogyha még benned van a szín fesztiválozós lendülete, akkor ezt imádni fogod. Érkezik az egyik hatalmas kedvenc fesztiválzeném, ami nélkül nincs is fesztivál, jön David Guetta is. Alossz!

In and Out of Love szólt itt, amíg beleférben a Rádió 88-ban. Ha Szeged is környéke, akkor a nyár utolsó és az ősz első napja is sem telhetnek el pörgés nélkül. Mutatom, hogy hová érdemes ellátogatnod augusztus 31 és szeptember 6 között. Augusztus 31-én hétfő este például mindjárt belehúzhatsz a szurkolásba a Szeged Csanád Grosics Akadémia, a Kazinc Barcikát fogadja a Szent Gellért Fórumban. Ha kiadnád a maradék energiádat a lelátón, akkor bizony ott a helyed. És hát fesztivál hátán fesztivál, érkezik is a Gin és Rum Gastro Fesztivál a Bárkába, ahol feltöltődhetsz így az ősz kezdetén. Mi pedig Katy Perryvel töltődünk most fel, méghozzá a Wide Awake-kel.

0: Egy fantasztikus szegedi kedvenc szólt méghozzá a Drive Safe. Én magam is nagyon szeretem ezt a dalt, de nem menj sehová, mert a reklámok után érkezik még egy ikonikus dal. My heart goes, la-di-da-da-di-da, la-di-da-da-di-da, la-di-da-da-di-da. Becky Hill és a My Heart Goes hamarosan.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
5: Asszisztens, mit látunk?
6: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
5: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
4: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
7: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Hello Szeged! Passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
8: A szegedi sport és fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
8: Részletek szegedsport.hu.
1: Ez reklám volt.

Ez volt a Follow the Flow-tól a Valahányszor. Hát valahányszor meghallom ezt a zenét, akkor biztos, hogy elöntenek az emlékek, és bár a hőmérő higany szála még magasan jár, már a te fejedben is ott bujkálhat a gondolat, hogy nyakunkon a szeptember. Viszont ezek a zenék még képesek odaröpíteni minket, ahová csak szeretnénk, hiszen a zene az megőrzi a pillanatokat. Szokták ezt mondani, és hát ezt nem csak úgy kútfőből mondom, mert ez egy bizonyított tény egyébként, hogy az emberi agy sokkal erősebben köti a zenei dallamokat az érzelmi emlékekhez, mint bármilyen fotót vagy videót. És hát ennek margójára most jöjjön egy gyönyörű mély dallam, amellyel én az első gimis szerelmemre tekintek most vala talán vissza. Jön Tom Odell és az Another Love.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: A viszonylag hűvös hajnalt tikkasztó hőség váltja napközben. Figyelj a bőrödre az erős UV-sugárzás miatt, és ne felejts el több vizet inni. Rögtön jönnek a hírek, ahol egy olyan konferenciáról is szó lesz, ami Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről szól.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: A településfejlesztésről tartanak szakmai konferenciát hétfőn Szegeden. Az előadás sorozat célja, hogy tudományos és szakpolitikai párbeszédet kezdeményezzen Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről. Wolford László, az építőipari kutatási innovációs és technológiai transfer klaszter hálózat fejlesztője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait, és összekapcsolják a 21. század kihívásaival.
1: 15 perces ilyen illenásszerű előadások vannak Szegednek a múltjából, és ez egy ilyen teljes egészében civil kezdeményezés, tehát semmiféle ilyen egyéb szándékunk nincsen ennek a dologban, hanem a Szegedben működő klaszterek próbálják ezt valamilyen szinten az érdeklődő közönség elé tárni.
0: 22 doboz pizza és 4 karton tea várta azokat a gyerekeket, akik a napokban egy különleges vendéglátásra érkeztek az újszegedi retro pizzériába. A jótékonysági pizzázást egy szegedi magánszemély, Marosvölgyi Anna Mária szervezte, aki évek óta segít rászoruló családoknak egy tematikus Facebook csoporton keresztül. A délmagyar.hu beszámolója szerint ezúttal mintegy 35 gyermek ülhetett asztalhoz az újszegedi pizzériában. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenék küszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. És végül Kamaszuka vára, banánefő verseny, filmes díszletek és természetesen hatalmas

0: legmásabb elkészítésének magyarországi rekordját. A kísérlet sikerült, összesen 775 adag készült a Bud Spencer filmekből jól ismert ételből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Este 6 óra van, és ez még mindig a Még belefér itt a Rádió 88-ban. Kapcsolt ki a külvilágot, hiszen érkezik a dal, amire emlékszem, hogy még gyerekkoromban a dobozos tévém előtt otthon a szobámban ráztam. Jön Reggae & Bone Man és a Human.

0: Még egy kis szabadság. Még egy kis lazítás.
1: Még belefér minden vasárnap délután a Rádió 88-ban.
2: Rádió 88-ban.

Diázék hozták el az Idegen című dalt, te pedig még mindig a Rádió 88-ot hallgatod, aminek én nagyon-nagyon örülök. Lassan vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, na jó, azokat még azért nem igazán járnak erre fele, de vannak, akik hozzám hasonlóan azért várják az őszt, hogy kicsit felfrissüljön az idő, és járjanak azok a hűvösebb szelek. Akik pedig csalódottak a nyárzárás miatt, gondoljanak erre, pár hét, és végre alhatunk klíma nélkül. Most azonban Tom Grennan érkezik, és hoz egy kis szeretetet, jön a Little Bit of Love.

0: Ez volt a Bagosi féle Balaton, és hát azt kell, hogy mondanom, hogy a földieim most is nagyon szépen muzsikáltak, büszke vagyok rájuk. Most pedig a reklám után egy igazán csajos zene fog megszólalni, méghozzá ez. Material Lover hamarosan.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Kedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Kedzo meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: Még egy kis szabadság. Még egy kis lazítás.
1: Még belefér minden vasárnap délután a Rádió 88-ban.
2: Rádió 88-ban.

A fantasztikus Good Luck Babe szólt itt a Rádió 88-on. És hát fel kell tennem a kérdést, neked van olyan együttes az életedben, akit először szívből utáltál, aztán a legnagyobb rajongójuk lettél? Bevallom férfiasan, amikor annak idején a csapból is a legnagyobb hős folyt, én konkrétan elkapcsoltam a rádiót, annyira elegem volt belőle. Aztán teljesen véletlenül elkeveredtem egy Honey Beast koncertre, és amikor meghallottam élőben a most következő dalukat, hát ott megfordult velem a világ. Olyan szinten beszippantott a zene és Tarján Zsófinak az elképesztő hangja, hogy utána a szüleimnek az ideösszeomlás szélén kellett benyitniuk a szobámba, hogy tegyek valami más zenét. Szóval, anya, apa, ha most éppen hallgattok, akkor ezt a dalt nektek küldöm.

0: Igazi kánikulával indul a hét Szegeden, de már kisebb zivatart is ígérnek az előrejelzések az esti órákra. Hajnalban 14 fokig hűl le a levegő, de napközben akár 35-öt is mérhetünk. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen fesztivál válogatta be a Szegedi Pinca Színház előadását.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a kőszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. A fesztivál zárásaként szakmai zsűri díjazza a kiemelkedő teljesítményeket, de a közönség is megválaszthatja a kedvencét. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója, hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat a fesztiválra.
6: Tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkén Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókád, Geek Színház, de igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
0: Ingyenes szakmai támogatást kínál az iskoláknak a Diákok Hangja Témanap sikeres megvalósításához a Motiváció Oktatási Egyesület. Az esélyegyenlőséget támogató programok és tanulói részvétel erre építő módszerek terén felhalmozott tapasztalataik alapján az első 5 jelentkező Csongrád Csonád vármegyei iskolában helyszíni körülbelül 2 órás szakmai workshopot tartanak, ahol korábbi jó gyakorlatokat és módszereket mutatnak be, valamint támogatják a programok helyi adaptációját. További jelentkezők számára ingyenes műhelymunkát szerveznek Szegeden, amelyre az érdeklődő iskolák pedagógusokat delegálhatnak. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be a projektötleteket a doktorandusok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. És végül egy egész étkezés.

0: Néz szeret játszani a karika gyűrűjével, meg is történt a baj. Addig pörgette a gyűrűt, míg az elgurult és a vízbe esett. Ember Márk eleinte hasonfekve telefonjával világítva kutatta a sötét tengerben az ékszert, amivel persze nagy feltűnést keltett. Mivel nem találta, így kénytelen volt ledobni a textilt és lemerülni. A történetnek happy end lett a vége, meg lett a gyűrű. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az utolsó órákhoz érkezünk lassan, de a java még csak most kezdődik. Ez itt a Még belefér a Rádió 88-ban, és hát az egyik kedvenc női előadóm következik, méghozzá Olivia Rodrigo, és vele indítjuk a dögös dallamokat, jön a Drop Dead.

az A Rockabye volt a Clean Bandittől. Lassan, ahogy megy le a nap ezen a vasárnapon, sokakban felsejlik a hétfői munkakezdés, vagy a szeptemberi pörgés gondolata, iskolakezdés, óvodakezdés, és ami egymás, ez a szeptember egy elég pörgős hónap, de tudod mit? Ne a jövő héten agyalj, hanem inkább éld meg a jelen pillanatot. Én ezt tudom tanácsolni neked, mert azt hiszem így a legegészségesebb élni. Ráadásul képzeld, hogy ehhez a zene nagyon sokat hozzá tud tenni, akár 30%-kal csökkentheti a stressz hormon szintedet. Éppen ezért most hallgassuk meg az egyik kedvenc zenémet, méghozzá Birdie-től a Keep Your Head Up-ot.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on. Szeged!

Az utolsó óránk vége fele járva sem totonyázunk, hozzuk a legnagyobb favoritokat itt a Rádió 88-ban. Ez például a most következő, egyik kedvencem lesz, Sam Feltől érkezik a Midnight Hearts itt a majd a reklámok

0: után.
1: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

A színen sajnos nem szólt, de nálunk most éppen igen, és hát ez volt a Pompeji. Nos, kedves te, eljött a búcsú ideje, itt a Még beleférben, de csak én búcsúzkodom mára itt a 88-ban, ugyanis hamarosan érkezik Büte Zsolt is a Klub 88-al, és folytatódik a fesztiválos hangulat, illetve annak a lecsengése. Addig is a Halott pénz kérdezi meg tőled, hogy mi van a levegőben, előtte pedig Adélnak az Oh My God-ja kápráztat bennünket.

0: az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ez a hét is igazán erősen sikeredett, hiszen éppen, hogy hajnalban véget ért a 2026-os színfesztivál, aminek még mindannyian a hatása alatt lehetünk. Én Büte Zsolt vagyok, két órában DJ PG mixét hallhatod egészen 10 óráig itt a Klub 88-ban, ami a hírek és az időjárás jelentés után indul Armand van Helden dalával.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: Péntekre elkészül az 5-ös út bevezetőjének bővítése Szegeden. Nyilvánosságra hozta a mentőszolgálat a kiérkezési időkre vonatkozó részletes statisztikáit, és egy amerikai laborban található az univerzum egyik leghidegebb helye. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel.
5: Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornél és Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
6: Örkény darabjai már évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. De az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
5: Sorsolással döntöttek Pitvaroson, hogy ki legyen önkormányzati képviselő. Miután Tóth Tibor képviselő lemondott a mandátumáról még augusztus közepén, a megüresedett képviselőhely betöltésére megkeresték azt a jelöltet, aki a korábbi önkormányzati választáson a következő legtöbb szavazatot szerezte. Kis Tamás József, Pitvaros polgármesterek közösségi oldalán azt írta, Léka János megköszönte, de nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezután szembesültek a nem mindennapi helyzettel. A szavazatszám alapján következő két jelölt ugyanis azonos számú szavazattal rendelkezett, ezért sorsolás döntött el, hogy kitöltheti be a mandátumot. A szerencse Dóca Lászlónak kedvezett. Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát. Idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban a rászoruló gyermekeknek és családoknak. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek. Idén a Kovászt Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett. És végül Doug Ford, Ontario miniszterelnöke egy óriási Ontario-tó most és mindörökké feliratú táblával üzent Donald Trumpnak, miután az amerikai elnök rendeletben kezdeményezte a tó átnevezését Amerika-tóra. Doug Ford a tábla leleplezésekor hangsúlyozta, a tó neve jóval Trump elnöksége előtt is Ontario volt, és az is marad. A felirat a táblán is szerepel angolul és franciául is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad. Dögmeleg lesz a nyári szünet utolsó napján, 35 fok várható Szegeden. Szellőztetni is hajnalban lesz érdemes, akkor 14 fokot mérhetünk. Zivatart is ígér az előrejelzés, de az elmúlt napokban sajnos ez nem jött be. Ami azonban biztos, hogy a hírekből hamarosan azt is megtudhatod, hogy melyik örkénydarabot nézheted majd meg a kis színházban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ PG.
0: Az életünk része.
7: Man, you ask? No. I ask you, what was man's problem with me?

2026 a Szegedi Színfesztivál lecsengéseként szól. Ma este a Klub 88, ez Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, egészen 10 óráig DJ PG mixét hallhatod. Ebben az órában pedig jön majd még a Deep Swing és David Morales.

0: Made in You, ez volt David Morales dala itt a Klub 88-ban. Ha van egy kis időd és kedved, akkor töltsd ki a zenei tesztünket, amit a radio88.hu per zene oldalon találsz. Minden héten frissítjük szerdánként, 20 dal kell meghallgatni 20 másodpercben, és ezzel nagyon sokat segítesz nekünk. Itt a Klub 88-ban egészen 10 óráig DJ PG Mixét hallhatod, olyan előadókkal, mint Real McCoy, Gálás at the Sound Lovers.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszók.

Hogy vagy veled, a fesztiválok után néhány napig még nagyon pörgök, és mennék vissza bulizni, úgyhogy tökéletesen szólnak Szeged kedvenc zenei mixben DJ PG-nek köszönhetően itt a Klub 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ PG.

Vasárnap esti Klub 88 nyugovóra tér, a Rádió 88 viszont egész éjszaka veled lesz. Én Büta Zsolt vagyok, az elmúlt két órában DJ PG mixeit hallhatod. Holnap este 8-kor újra jövünk, akkor majd Peter Lónal lesz a zenefelelős. Maradj a Rádió 88-al. Hello, hello!

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

alszik a város, míg ébrál reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.